0: Shine FM.
1: Csak jó zene.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Bőrönbe zárva szállítottak két kutyát, elpusztultak az állatok. Visszavonnak két támogatást az NKA ügyben. A Mediál szerint csökkent a Tisza támogatottsága a biztos szavazók között. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Szerda piaci nap lényegesen nagyobb forgalommal kell számolni a 38-as főútvonal Tokaj út vasúti átjárónál, illetve a Rákóczi út kis bevezető szakaszán, beleértve a Buzatér Buza utca, Új utca. Lényegesen nagyobb forgalom munkaterületeknél időnként torlódással kell számolni, több helyen Nyíregyháza belterületén közmű helyreállítások, közmű vezetékek, törések történtek az elmúlt napokban, például a Betlen Gábor utcán, közvetlen a Bukarest-Kárpátalja utcánál is óvatosan forduljanak, kanyarodjanak, hisz itt a hiba feltárás követően ma a hiba elhárítási munkálatokat végzik a szakemberek. Több rendszerrel kapcsolatos vezetékeket tisztítanak, illetve átmosnak, és az erős áramú hálózat bővítést is végzik. A 38-as főútvonal a Tokaj úton, ahol lakotelten kívül sebesség korlátozás. Több helyen tartanak azon munkálatok, amiket a magyar közút mérnökségei végeznek a vármegye területén, patkarendezés, fűnyírás, fűkaszálás, vegyszeres gyomírtás, na és a burkolati jelek festését is végzik ma nagyon sok helyen, Nyírbátor külterületén. Köszönjük a figyelmüket, további jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Állatkínzás gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség, miután két kutya elpusztult Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Sajtóbeszámolók szerint az állatokat gazdáik bőrönbe zárva szállították egy Ózdról Borsod-Nádasdra tartó buszon. A csomagtérben lévő kutyák nyűszítésére az utasok figyeltek fel, majd leszállás után értesítették a rendőrséget. A helyszínre állatvédők is érkeztek. A beszámoló szerint a kutyák nem hűkuta, hanem feltehetően oxigénhiány miatt kerültek rossz állapotba. Az állatokat a debreceni állatkórházba vitték, ahol ellátták őket, de másnap reggelre mindkét kutya elpusztult. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jóváhagyta két korábbi NKA támogatás visszavonását, amelyek Pataki Attila előadásaihoz kapcsolódtak. A miniszter közlése szerint az érintett cégeknek egy 100 millió forintos és egy 150 millió forintos támogatási összeget kell visszafizetniük, mert a minisztérium valótlan adatközlést tárt fel. Az egyik esetben a tárca szerint a támogatást kérő nem tüntetett fel egy korábbi hasonló célra kapott támogatást. A másik ügyben a tervezett jegyben bevétel maradt ki az adatlapon. Tar Zoltán azt írta, folytatják a támogatások átvizsgálását, mert céljuk egy átláthatóbb és elszámoltathatóbb kulturális támogatási rendszer kialakítása. 5% ponttal csökkent a Tisza támogatottsága a választani tudó biztos szavazó körében, a Medián legfrissebb felmérése szerint, amelyről a HVG számolt be. A július 22-e és 24-e között készült kutatás alapján ebben a körben 68% szavazna a Tiszára, 23% a Fideszre, 7% pedig a Mi Hazánkra. A június végi adatokhoz képest ez a Tiszánál visszaesést, a Fidesznél és a Mi Hazánknál kisebb erősödést jelent. A felmérés közvetlenül azután készült, hogy Súlyog Tamás aláírta a köztársasági elnöki megbízatását is megszüntető alaptörvénymódosítás, majd Magyar Péter Polgár Juditot javasolta államfőnek, aki végül nem vállalta a jelöltséget. Közel 300 volánbusz állhat alkatrészhiány miatt, erről Vitézsi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. A tárcavezető a Fóti Volánjavító Központból jelentkezett be, ahol a társaság buszait szervizelik. Vitézsi szerint jelenleg 290 jármű nem tud közlekedni alkatrészhiány miatt, de ha minden a tervek szerint halad, őszre megszűnhet a probléma. A miniszter arról is beszélt, hogy megújítanák az 1 millió kilométernél többet futott távolsági buszflottát, valamint korszerűsítenék a regionális és elővárosi járműállományt is. Az új beszerzések előkészítése a következő hónapokban indulhat el. Két nap alatt elfogták a nyíregyházi rendőrök azt a 23 éves helyi férfit, aki a gyanús szerint nyitva hagyott autókat fosztott ki a városban. A rendőrség tájékoztatása alapján a férfi július 20-án éjszaka több lezáratlanul parkoló járműből vitt el értékeket. Az egymást követő bejelentések után a nyomozók adatgyűjtésbe kezdtek, és hamar azonosították a feltételezett elkövetőt, akit később a lakóhelyén fogtak el. A rendőrök szerint a férfi nem először követett el hasonló lopást. Az elmúlt hetekben összesen 7 autót fosztott ki több 100 000 forintos kárt okozva. A gyanúsítottat előállították, kihallgatásán beismerte a bűncselekményeket. Rekord mennyiséggel zárult az idei általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézménybe összesen 2256 jelentkező nyert felvételt, közülük 1832-en állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek idén is a pedagógus képzések voltak, ezekre 862-en kerültek be, többségük államilag támogatott formában. Jelentős volt az érdeklődés a műszaki, gazdaságtudományi és informatikai képzések iránt is, az újonnan meghirdetett műszaki menedzser és gazdaságinformatikus alapszakok pedig elindulnak szeptemberben. A Máté-Szalkai Képzési Központban 121, a kisvárdai helyszínen 35 első éves kezdhet. A pótfelvételi július 30-án indul, jelentkezni augusztus 7-ig lehet. Nagyszabású rendőrségi ellenőrzést tartottak Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében július 20-a és 22-e között. A készenléti rendőrség és a vármegyei rendőrfőkapitányság több egysége közösen hajtott végre közlekedés-rendészeti, közrendvédelmi bűnügyi és migrációs akciót, amelyben összesen 130 rendőr vett részt. Több helyen ellenőrző pontokat állítottak, feljárműveket vizsgáltak át, valamint ingatlanokat is ellenőriztek, körözött személyek, illegális termékek és eszközök után kutatva. A rendőrök 925 esetben intézkedtek, 594 embert igazoltattak, 107 autót ellenőriztek és 47 körözött szemét fogtak el. Emellett 51 helyszíni bírságot szabtak ki és 8 szabálysértési feljelentést tettek. Az erdő klímavédelmi szerepe vált az erdőgazdálkodás egyik legfontosabb feladatává. Erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán, az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésén. A tárcavezető szerint a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, és a természetvédelmi, valamint ökológiai szempontok egyre inkább megelőzik a gazdasági értekeket. Kiemelte, a biodiverzitás növelése az egyik legfontosabb válasz a változó éghajlat kihívásaira. A miniszter partnerséget ajánlott az erdészeknek, és arról is beszélt, hogy a természet közelibb erdőgazdálkodáshoz megfelelő szabályozási, finanszírozási és szakmai feltételeket kell teremteni. Az Ibrány önkormányzat közleménye szerint a ház számfeltüntetése nem csak ajánlott, hanem jogszabályi kötelezettség is. A tábla hiánya vagy rossz láthatósága gondot okozhat a postásoknak, futároknak és közműszolgáltatóknak, de vészhelyzetben akár a mentők, a rendőrök vagy az orvosi ügyelet munkáját is késleltetheti. Természetes személyeknél akár 50.000 forintos bírság is kiszabható, de az önkormányzat hangsúlyozza, nem a büntetés, hanem a biztonság a cél. Vádat emeltek egy hajdúböszörményi férfi ellen, aki az ügyészség szerint otthonában akart robbanószereket készíteni. A vád szerint a férfi érdeklődött a robbanó anyagok és robbanószerek iránt, ezért az interneten utána nézett, hogyan lehet házilag különféle pirotechnikai eszközöket előállítani. Később egy debreceni használcik piacon petárdákat vásárolt, majd további hozzávalókat is beszerzett az internetről és helyi boltokból. Az ügyészség szerint a férfi otthonában több petárdát készített, az egyikbe kisebb acélgolyókat is tett, majd az udvaron próbarobbantásokat végzett. A hatóságok lefoglalták a robbanószerek előállításához szükséges anyagokat és eszközöket. A férfi beismerte a cselekményt, az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Több 10 millió forintból végeznek csapadék vízelvezetési munkálatokat Berettyújfaluban. A közbeszerzési értesítő szerint a fejlesztés nettó 45,6 millió forintból valósul meg, és a Szillér rézsű burkolatának építését érinti. A munkák során a csatorna földrézsűjét pázsit rácskővel burkolják, emellett beton alátámasztásokat és lezáró elemeket is kialakítanak, hogy megelőzzék a burkolat süllyedését és elmozdulását. A csatorna több pontján meglévő támfalak műszaki állapota nem megfelelő, ezért ezeket elbontják, majd újraépítik. A kivitelezésre 6 hónap áll rendelkezésre. A munkát a Mándoki székhelyű Cető Kft. Végzi, a szerződést július 15-én kötötte meg az önkormányzat. Jövőre is megrendezik a Debrecen Maratont, a futóverseny időpontja 2027. április 4-e lesz. Ez Bács Zoltán, a Debrecen Egyetem rektora jelentette be a Campus Fesztiválon tartott sajtótájékoztatón. A Debrecen Maratont 2026-ban szervezték meg először széleskörű városi intézményi és sportszakmai összefogással, akkor mintegy 2600-an futottak a város ikonikus pontjait és érintő útvonalon. A szervezők célja, hogy jövőre ezt a létszámot és túlszárnyalják, és 3-4 közötti nevezőt köszöntsenek. A maraton nem csak verseny, hanem közösségi esemény is, amely az egészségtudatos életmódot és a sport örömét népszerűsíti. Változási munkák miatt változik több debreceni buszjárat közlekedése a Budai Nagyantal utca, a Faragtár utca és a Huszár-Gál utca közötti szakaszon. A munkák ideje alatt július 20-án üzemkezdettől augusztus 7-én üzemzárásig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. A rendezvény idén megújult formában augusztus 18-a és 23-a között várja a látogatókat, a csúcspont pedig ezúttal is az augusztus 20-ai felvonulás lesz. A több százezer élő virágból készült kompozíciók mellett koncertek, közösségi programok és látványos kísérő rendezvények is szerepelnek a kínálatban. Az idei karnevál koncepciója a jövő formálásra és a közös felelősségvállalásra épül, ezért a helyi közösségeket, oktatási intézményeket és generációkat is bevonják a programokba. Zonnevent Pált választotta az Alkotmánybíróság új tagjává az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén. A TISZ által jelölt jogást titkos szavazáson 138 igen és 6 nem szavazattal támogatták a képviselők. Zonnevent Pál az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára és korábbi dékánja, korábban az Alkotmánybíróságon is dolgozott, valamint Madl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját is segítette alkotmányjogi tanácsadóként. Az új alkotmánybíró Hende Csaba helyére érkezik, és megválasztása után le is tette az esküt. A parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök az uniós forrásokról és a feljelentésekről is beszélt. Pályázaton keresik a médiatanács új elnökét. A pozíció betöltésére vonatkozó felhívást az Országgyűlés Művelődési Bizottságának hétfői ülésén nyújtották be. A pályázóknak többek között büntetlen, előélettel, felsőfokú végzettséggel, valamint média és hírközlési vezetői vagy tudományos szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük. Kizáró ok lehet, ha valaki az elmúlt 5 évben pártisztséget viselt, párt delegáltjaként töltött be állami vagy önkormányzati pozíciót, vagy pártpolitikai tevékenységet folytatott. A felhívás július 31-én jelenthet meg, a hivatalos értesítőben a pályázatokat augusztus 31-ig lehet benyújtani. A jelölteket később nyílt bizottsági ülésen hallgathatják meg. Görög Márta az Európai Ügyészséghez való csatlakozás folyamatáról beszélt a parlamentben egy napirend elemen.

0: áfamentes gyógyszerek ügyében hozott döntés miatt, pedig a kérdés legalább 4 millió embert érint. Magyar Péter úgy fogalmazott, lehet, hogy egy-egy gyógyszernél csak néhány száz forintos különbségről van szó, de sok idős embernek, akiknek rendszeresen ki kell váltaniuk a készítményeiket, ez is számít. Hozzátette, vannak, akiknek minden forint helyét pontosan meg kell tervezniük, ezért számukra a gyógyszerek olcsóbbá tétele nem apró ügy, hanem a mindennapi megélhetés része. A jól látható ház számfontosságára figyelmeztetnek Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az Ibrány önkormányzat közleménye szerint a ház számfeltüntetése nem csak ajánlott, hanem jogszabályi kötelezettség is. A tábla hiánya vagy rossz láthatósága gondot okozhat a postásoknak, futároknak és közműszolgáltatóknak, de vészhelyzetben akár a mentők, a rendőrök vagy az orvosi ügyelet munkáját is késleltetheti. Ibrányban a helyi rendelet alapján az is szabályszegésnek számít, ha valaki nem helyezi ki, nem pótolja vagy házszámváltozása után nem cseréli le a táblát. Természetes személyeknél akár 50 ezer forintos bírság is kiszabható, de az önkormányzat hangsúlyozza, nem a büntetés, hanem a biztonság a cél. Szúnyoggyérítés végeznek a héten Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye egyes területein. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint több vármegyében is szükség van védekezésre. Szabolcsban pedig biológiai lárvagyérítést is alkalmaznak, elsősorban a holttágak környezetében. A közlemény szerint az elmúlt időszak záporai és zivatarai ellenére nagyobb szúnyoglárva tenyésző helyek nem alakultak ki, ezért a legtöbb településen csak korlátozott beavatkozásra van szükség. A katasztrófavédelem arra is felhívja a figyelmet, hogy a lakosság sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért. A házak körül összegyűlt pangóvizet érdemes megszüntetni, az esővízgyűjtőket pedig szúnyoghálóval lefedni. Aszfaltozási munkák miatt változik több debreceni buszjárat közlekedése a Budai Nagyantal utca, a Faragtár utca és a Huszár-Gál utca közötti szakaszon. A munkák ideje alatt július 20-án üzem kezdettől augusztus 7-én üzem zárásig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek. A 25Y-os és a 125Y-os buszok közlekedése átmenetileg szünetel, helyettük a megszokott indulási időpontokban 25-ös és 125-ös járatok indulnak. A 25-ös buszok nem érintik a Huszár-Gál utca, a Komáromi Csipkés-Gyöngy tér és a Mák utca megállóhelyeket. Az utasok ideiglenes megállót használhatnak. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. A rendezvény idén megújult formában augusztus 18-a és 23-a között várja a látogatókat, a csúcspont pedig ezúttal is az augusztus 20-ai felvonulás lesz. A több százezer élő virágból készült kompozíciók mellett koncertek, közösségi programok és látványos kísérő rendezvények is szerepelnek a kínálatban. Az idei karnevál koncepciója a jövő formálásra és a közös felelősségvállalásra épül, ezért a helyi közösségeket, oktatási intézményeket és generációkat is bevonják a programokba. A felvonulási útvonal bővül, új lelátókat is kialakítanak. A Galiba Gyermekfesztivál pedig idén sem marad el.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthíreink következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Az A-Studio Futsal Nyíregyháza játékosa Vatavani Uc Barta Dávid a következő szezont a spanyol első ligában kezdi, ugyanis leigazolta az egyik csapat. A válogatott futsal játékos tavaly ezüstérmes lett a magyar bajnokságban a stúdió színeiben. A Nyíregyházi klub hétfőn bejelentette, hogy Dávid Rihárd befejezi pályafutását. A hamarosan 36. életévét betöltő sportember 111 tétmérkőzésen lépett pályára az A-stúdió színeiben. Az már korábban eldőlt, hogy Rafinha, Hadnagy István és Bálint Andor is távozik. Remekül szerepelt a Deac tornásza Szilágyi Nikoletta a hétvégén Budapesten rendezett országos bajnokságon. A debreceniek kiválósága az egyéni összetett versenyben nagyszerű teljesítmény nyújtva a második helyen végzett. A szerenkénti döntőkben Gerendán ezüst, Talajon pedig bronzérmet nyert, így a hétvégi versenyen összesen 3 éremmel gazdagodott. Ez a megmérettetés volt az augusztusban Zágrábban rendezendő Európa bajnokság előtt az utolsó verseny. Az OB-t követően Draskóczi Imre szövetségi kapitány kihirdette az utazó keretet, amelyben Nikolett tartalékként szerepel. A 131. atlétikai magyar bajnokság második versenynapján Kozák utca megvédte címét. Bombaformában érkezett a Dunaparti stadionba. Suba László tanítványa az elmúlt hetekben kétszer is megjavította a 100 gáton az országos rekordot. Luca az előfutamból lazafutással kvalifikálta magát a fináléba. Az ebreceni sprinter 12.78-as idővel győzött, és

0: ezzel már 8-szoros magyar bajnok. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Térségünkben a nyár második erőteljesebb hőhulláma kezdődik a folytatásban. Felhő alig lesz az égen. A maximumok 29-35 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Sokat iszom, igen, igen. Jó, gyors az anyagcsere. Óránként innom kell, 2 óránként, pisi. És nyilván akinek ilyen problémái vannak, vagy így működik a szervezete, az, amikor elindul mondjuk egy koncert, ahol beállt a 10 000-es tömeg közepére, akkor már el kell gondolkodnia, hogy bár még nem kell, de már elindulok. Ez a fesztiválokon is jellemző egyébként, hogy akik a WC-nél sorban állnak, azoknak a felének nem kell pisilnie, de tudja azt, hogy mire sorra kerül, addigra úgy is kell.
2: Akkor ezért nem alszol és a gyerekre fogod, hogy 2 óránként mindig fel kell a gyerek. Nem, te kelted fel a gyereket azzal, hogy mindig kimászkálsz.
1: Ja, hát én azt nem. Oké, hogy 2 óránként pisilek, de azt nem mondtam, hogy felkelek.
2: De azért nálad is az érdekes, amikor mondjuk nem tudom, műsort vezet, vagy rendezvényeken, vagy valami, amikor 2 órán belül azért nem ér véget, hát főleg akkor most egy ilyen 3,5 órás mozifilmnél mit csinálsz? Megiszod a 7 dl üdítődet, amit megveszel a popcornhoz,
1: nem
2: és már viszed magaddal a másik poharat, vagy mit csinálsz?
1: Hát csepegtető módra váltok. Nem, mármint nem úgy, mármint felül. Tehát, hogy csak óvatosan.
2: Csepegtető módra. Na, hát utánad is jól lehet moziba is ülni. Tehát ez a, arra gudja, meg kicsit nedves ez a, na jó, itt ült Gabi.
1: Na jó, figyelj, én a popcorn magam után összeszedem. Tudod, ez a de aranyos ez a srác, ez minden szemetet maga után összeszedett, viszont ide húgyozott.
2: Szóval úgy... Meglátnak a moziba, és akkor egyből, olasz Gabi fiam. Csak az első sor 1-es székre van a helyünk. Tehát ez a sehova máshova.
1: Vigyétek a húzatot, vigyétek a viszatlan húzatot.
2: Sajnos a film technikai okok miatt ma elmarad. Akkor egy másik filmre kell, az is elmarad.
1: Sajnos bezár a mozi végleg. Szóval, hogy a csepegtetést úgy értettem, hogy amikor viszek magammal üdítőt, akkor azt nem fogom hirtelen meginni, hanem hagyok a szervezetemnek időt, hogy feldolgozza, és akkor ne terheljen meg a vesémet. De mondod azt, hogy oké, hogy 2 óránként kell járnom vizelni, de az nem jelenti azt, hogy nem tudom visszatartani. Tehát, hogy nincsenek ilyen inkontinenciális problémáim.
2: Oké, visszatartod, de hát akkor már ott nagyon kell téblábolnod egy idő után, hogyha ott eltütükésztél.
1: Hát ezért van mindenhol, ezért tűnik úgy, hogy mindenhol jó kedvem van, ahol műsort vezetek, és ezért van az, hogy mindig...
2: Éjjön az is jupán! Én meg mindjárt jövök. Tehát ez a tessenek táncolni, 5 perc múlva itt vagyok.
1: Jó, hát ez annak köszönhető, hogy sok vizet iszom. Na, hát egyébként tudom javasolni mindenki számára. Főleg így nyári
2: melegben. Nem feltétlenül jó egyébként, tehát most...
1: Nem, mert hogyha hozzászokatom magam, akkor kidobnak akkor a sivatagba végem?
2: Nem csak amiatt, hanem a tevesét hozzászokott, de akinek meg nem ehhez szokott a vesélye, és most hirtelen elkezd sok vizet inni, annak nem jó, ráadásul az ásványanyagok egy részét kiüríti, főleg nagy melegben. Tehát kell a folyadékpótlás, ezt szokták is mondani az orvosok is, hogy bőségesen, de azt mondják, hogy egy csipet sót, meg egy picit cukrot mindig tegyünk hozzá, főleg ilyenkor nyári időszakban, pont azért, hogy ezeket a nyomelemeket, meg a mindenféle elektrolitokat valamilyen szinten pótolt, mert egyébként meg kimosod a szervezetből. Tehát az sem jó, hogyha nyakra főre csak iszol, meg hát ugye a cukorbetegségnek azt hiszem talán ott is egy ilyen előjele az, hogyha nagyon szomjas vagy és állandóan iszol, és ezt is érdemes megnézni. Na hát olyan vagy, mint Rózsa Gyuri, annak idén a kapcsolatomban idősebbek tudják, hogy kiről beszélek, egy ilyen televíziós műsor volt, vetélkedő, és állandóan ivott, mindig ott volt a vizes pohár, és már ebből ilyen, hát akkor még mémek nem voltak, de paródiák, igen, azok bőven születtek ebből, hogy Rózsa Gyuri és a vizes pár, na hát most Olasz Gabi és a vizes bödön. De neked egy nagy kulacs szokott itt lenni.
1: Volt egyébként, igen, abban mindig aszkorbinsavat tettem, tehát hogy a 6 deci vízbe 2 grammot bekevertem, azzal 2000 milligrammot bevittem már, igen. Például egy műsor alatt.
2: És 2 megszólalás alatt azt meg is ittad.
1: Meg. Na jó, megyek is, mert a szomjas vagyok, meg pisilnem kell, úgyhogy...
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: További szép reggelt és jó sportolást kívánunk mindenkinek. Laci, mivel kecsegtetsz?
3: Érdekel egy messzis táska? Aranyszínű, és a VB címerrel van ellátva, rajta van az argentin válogatott logója. És
2: ez egy iskolatáska?
3: Nem iskolatáska, egy ilyen kis dísztáska, és a Messi termékcsalád egyik része, mert hogy most dobják piacra, vagy dobták piacra, és a csapattársaknak már van, már mint az argentin csapattársaknak, és azt akartam, hogy semmit nem kell csinálnod, csak be kell kerülnöd az argentin válogatottba, mely részt vesz a világbajnokságon, és akkor kapsz ingyen Messitől egy ilyen termékcsaládot.
2: Most töltöm ki a regisztrációt, állampolgársága argentin.
3: Menekült. Focizni tud-e? Igen. Igen. Láttam több argentin mérkőzést, már ez mondjuk jó esélye pályázol. Úgyhogy Messi azért meg szokta ajándékozni a csapattársait, volt már ilyenre példa többször is.
2: De az milyen jó már egyébként, amikor játszol egy csapatban, és ott a legnépszerűbb, legelismertebb focista behozza a saját termékét, a saját arcképével, és átadja neked, és te meg köszönöm szépen.
3: Igen, hát arcképp nincs rajta. Egyedi, ja, tehát névre szóló volt, mindenkinek külön névre szólt. Nem olyan drága egyébként, meg lehet rendelni, hát relatív nem olyan drága, olyan $100 körül van egyébként egy ilyen táska, hogyha földi halandó meg akarja venni, tehát annyira azért nem egy megfizethetetlen történet. Aranyszínű, ilyen, nem is tudom, hát talán van benne tényleg valódi arany is, de
2: $100?
3: Nem olyan sok, igen.
2: Hát valószínűleg nem olyan sok.
3: Igen, viszont
2: az alumínium.
3: Bele van hímezve tényleg az argentin címer, meg a VB-nek a logója, ugye ez egy véletlenül pont a VB idején dobták piacra, de nem volt üres ez a táska, tehát kaptak még a srácok, az argentinok egy kis ajándékot is, mégpedig aranyszínű matet termoszt. Van ez a matetea, amit ilyen szívószállal isznak, és az argentinoknál ez ilyen nagy kedvenc.
2: Valami rémlik.
3: Ezzel pörgetik fel magukat, és folyamatosan. Annak idején Suárez is állandóan ezt itta. Akkor lett ez talán világhírű, mert hogy nála ismerte meg a világ, és hát mindenki kapott egy ilyen matetermoszt, egy kis szívószállal, meg mindennel, úgyhogy ez volt benne a kis ajándékcsomag. Vannak, akik fanyalogtak egyébként, nem a játékosok, hanem ahogy nyilvánosságra hozta a Messinek a párja például, hogy mit adtak ajándékba, és akkor így, illetve talán nem is jó, az egyik játékosnak a felesége mutatta meg, hogy mit kapott Messi-től, és vannak, hogy hát csak ezt adott meg.
2: Nem Ronaldóék kaptak?
3: Nem.
2: Ők nem kaptak?
3: Nem, hanem nem ment át a szomszéd öltözőbe. Mert majd mindjárt beszélünk Ronaldóról, és nála nagyobb a baj. Szóval, hogy odaadta ezeket az ajándékokat, és akkor vannak, akik ilyen hozzászólásokban fanyalogtak, hogy na, hát egy ilyen játékos ennyi mindent elért, mennyi pénze van, és csak ilyen apróságot adott ajándékba. Szerintem nem azt kell nézni,
2: nem,
3: hogy...
2: Itt a gesztus a lényeg.
3: Így van, pontosan. Meg én már azt gondolom, hogy ez maga ez egy egyedi. Szóval névre szóló, ebből csak egy van. Ez egyébként pár év múlva brutálisan sokat, sőt, szerintem már most sokat ér ilyen árveréseken, mert nincs belőle több.
2: Igen, meg ugye felmerül a kérdés, amikor valakinek van egy gazdag barátja. Mit vegyek annak ajándékba, akinek mindene, meg igen, bármilyen meg lehet? Hát valami egyedit, valami, amiből nincs még egy.
3: Már nem emlékszem, melyik dél-amerikai játékos volt, lehet, hogy pont Suárez volt, de nem vagyok benne biztos, aki a csapattársaknak búcsúzó, meg mindenkinek a stábnak egy ilyen nagyobb márkás minőségi órát vett, és úgy búcsúzott el a stábtagoktól.
2: Annyi beleharapott mindegyikbe, és ott volt a fognyoma.
3: Igen, de és akkor így az viszont tényleg egy hatalmas érték volt, tehát egy drága óra volt, és a szertárostól kezdve mindenkinek adott
2: arra
3: egyet.
2: Arra emlékszem,
3: úgyhogy ez egy szép gesztus volt.
2: Jó, bánthatta a bűntudat.
3: Igen. Hát az Al Nassr-nél most nem nagyon számíthatnak ilyen aranyórára, aranytáskára, meg arany motet csészére, vagy mi az termoszra, mert hogy elfogyott Szaúd-Arábiában a pénz, vagy legalábbis az Al Nassr-nél. És
2: fizessenek olajban.
3: Hát nem tudom, hogy mi történhetett, de most már 74 milliárd forintnak megfelelő a tartozásuk. A legutóbbi hónapban már nem kaptak fizetést, vagy legalábbis néhány játékos nem kapott fizetést.
2: Hát én mindig úgy hajtottam álomra a fejem, hogy az arab világban az olaj miatt végeláthatatlan mennyiségű pénz van, hát, és ha ott gond van, akkor én most már elkezdtem.
3: Igen, én a múlt héten tanultam ezt a kifejezést, hogy a költségvetésük egy fektetett 8-as, magyarul, hogy végtelen. Uh-huh. Tehát azt gondolná az ember, de kiderült, hogy nem, és most már a szaudi állam is azon gondolkodik, hogy kéne ezt a csapatot megmenteni. Tavaly megnyerték 2019 után a bajnokságot. Mondjuk lehetne költséget csökkenteni, ha elengedik Ronaldót. 250 millió euróba kerül nekik évente. Azért az úgy,
2: jó,
3: te vagy a fejszámoló bajnok, azt mondja, szorozd be 360-nal, legfrissebb árfolyam, és akkor majd kijön, hogy ez éves szinten hány milliárd Ronaldónak a költsége.
2: Na, kérem szépen, ez azt jelenti, hogy ha Ronaldót elengedjük, srácok, akkor
1: Nektek lesz fizetésetek.
2: 27-es idényben most már be lehet kapcsolni az irodában egy klímát. Meg lehet nyitni...
1: Szaudarábiában?
2: Meg lehet nyitni a melegvizet, bár
1: az semmi, elég, ha kimész.
2: Abból is csak hideg jön. És most már fel lesz töltve a hűtő üdítővel.
1: Uh-huh. Hát azért ennyire nagy baj szerintem nincs, de minden esetre sokan tanácsolták.
2: Hát de figyelj, most
1: hogy, hogy brutális a fizetése, és hogy, hogy ezt nem fogja a klub elbírni.
2: Igen, és hogyha ha azt nézzük egyébként, akkor ő végül is a 11-ből csak egy.
1: Igen.
2: Tehát, hogy én láttam azért olyan csapatot, ahol nem voltak kiugró, óriási világsztár nevek, hanem pont elég volt az, mivel ez egy csapatjáték.
1: Ezt úgy hívják, hogy csapat.
2: Összetartás.
1: Így van.
2: Így van. És nem minden esetben működött az sem, hogyha valahol világsztárok voltak, főleg, hogyha több is volt. Annak idején emlékszem a Real Madridos időszakra.
1: A galaktikusok?
2: Igen, amikor össze volt vásárolva a világ minden pontjáról a legnépszerűbb, legjobb focista, aztán hirtelen kiderült, hogy itt ahányan vannak, annyi felé mennek, mert mindenki egyéniség. Uh-huh. És ez megmutatkozik. Ám hogyha valakiben van annyi, mit tudom, alázat a csapat felé, akkor az ugye, és még tehetsége is van, az azért jól működhet. Lásd például, most nem tudom miért, de Norvégia jutott eszembe.
1: Igen, hát ott is. De mondjuk ott egy holland azért az meghatározó ember volt. És úgy tűnt, igen, mindenképp. Minden esetre azért tegyük hozzá, hogy Ronaldóba bevétele is származott az Al-Nassrnek, mert hogy azért ott a környéken vették a mezüket, meg
2: az alsógatyát.
1: Szerintem nagyon sok ember csak azért ment ki a meccsre, mert persze. Ronaldót akarja látni, de hát elmúlik ez a varázs is, úgyhogy benne van a pakliban, hogy elengedik. Csak azért szólok, mert Magyarországon még tart az átigazolási időszak. Ha valaki esetleg Ronaldóra vágyik, akkor lehet, hogy rövidesen meg tudja olcsón szerezni.
2: Black Friday nincs.
1: 250 millió euró helyett 200 millióért is már lehet, hogy meg lehet szerezni Ronaldót. Összehasonlításképpen ugye itt arról beszélgettünk az átigazolási időszakban, hogy van olyan játékos, például a Tijani esete, Nyíregyháza, aki 1 millió eurót annyiba került volna, annyit kért érte a cseh uh-huh. csapat, és végülis az Újpest vásárolta meg ennyiért, de hát nem minden magyar klub teheti ezt meg, hogy ennyit fizessen egy játékos, 1 millió euróról beszélünk, Ronaldo meg 250 millió per év, úgyhogy más kategória. Szilágyi Nikolett is más kategória a tornászoknál, a debreceni hölgy nagyszerűen szerepelt most Budapesten a hétvégén, és több érmet is szerzett, összetettben második lett Gerendán is, és talajon is érmet szerzett, úgyhogy gratulálunk neki. Közben pedig majd elkezdődik lassan a futsal szezon, vannak változások, és egyelőre sok a kérdőjel, meg sok a bizonytalanság. Debrecenben is átalakult a keret, ott is voltak távozók is, illetve még várható is változás a Deacnál, de közben Nyíregyházán is nagy mozgás van. Tegnap bejelentette az egyik spanyol klub, hogy Vatavaniuc Barta Dávid Spanyolországban náluk folytatja, ugye az A-Studio futsal Nyíregyháza játékosáról beszélünk. A spanyol első osztályt futsalban pont úgy kell elképzelni, mint fociban. Tehát Európa legerősebb és legnívósabb bajnoksága a futsalban a spanyol, és az, hogy egy első osztályú csapat egy magyar válogatott játékost igazol, ez kisebb fajta csoda, mint amikor Szoboszlai Liverpoolba ment. A nyíregyháziaknak nem jó hír, hogy ugye Vatavaniuc Barta Dávid mellett már Rafinha is távozott, ő olasz Lengyelországba ment, Hadnagy István és Bálint Andor visszatért Székelyudvarhelyre, úgyhogy ők majd ott játszanak a román bajnokságban, Dávid Rihár pedig tegnap bejelentette, hogy 36 évesen befejezi pályafutását. Akárhogy számolom, ez 1, 2, 3, 4, 5 játékos a futsalban, mondjuk volt 7 kezdő játékos a Lovas Norbertnek, ebből 5 gyakorlatilag most így biztosan hiányozni fog a következő szezonban, úgyhogy teljesen új csapatot kell építeniük.
2: Emlegeted itt a spanyol futsalbajnokságot, és azt, hogy mennyire nívós Európában is. Azon gondolkodtam, hogy a spanyol focinak amúgy is ismérve az a nagypályás labdarúgástak is, hogy eldugják a labdát. De most a futsalban valószínűleg akkor annyira eldugják, hogy a meccs végén a haverok csak beszélgetnek, te láttad a labdát? Én sem láttam, de nagyon jó meccs volt.
1: Fé, ott rohaggáltak az emberek lent, nem tudom, hogy miután, mert mi nem is láttuk.
2: Olyan volt, mint egy jégkorong mérkőzés, most szintén nem látom a korongot.
1: Ja, én csak a videót láttam, hogy bemutatták Vatavaniuc Barta Dávidot, már maga a videó is egy nagyon ötletes jó megoldás volt, de hát bepillantást nyerhettünk ebbe ennek a csapatnak a csarnokába. Ez egy frissen feljutott csapat egyébként az első osztályban, eddig a másodosztályban szerepeltek. hát körülbelül olyan csarnok volt, mint mondjuk a Phoenix Debrecenben. Tehát úgy képzeld el, és ez meg is telik futszálmeccsen. Tehát, hogy egy ilyen 4-5 ezer fő, az simán van futszálmérkőzésen, más teljesen egy ilyennek az atmoszférája, a hangulata. Valamikor mondta a szövetség vezetője, meg a szövetségi kapitánya futszálválogatottnál, magyarnál, miután ugye az Európa-bajnokságon is szerepelt a magyar válogatott, hogy jó lenne, ha minél többen külföldön játszanának. Hát ezt úgy tűnik, hogy néhányan szó szerint vették, meg a menedzserek is abban a másodpercben kiszortak jó néhány játékos külföldre. Ebből egyébként a válogatott valóban profitálhat. Tehát, hogy külföldön játszanak, nyilván más a nívó, más a színvonal, de ugye említettem, sok változás lesz a futszálbajnokságban, a Kecskemét például nem indul. Tehát annyira sok volt a bizonytalanság itt a szünetben, a nyári szünetben, hogy milyen támogatás lesz, marad-e az MLS-es támogatási rendszer, lesz-e közvetítési pénz, lesz-e bónusz a győztes csapatoknak, és a többi, hogy a Kecskemét például nem tudta bevállalni, egy olyan csapat, amely korábban ott volt a bajnoki döntőkben, úgyhogy vannak változások, lesznek meglepetések is, ebben biztos vagyok, hogy olyan csapatok, akik tavaly mondjuk a mezőny második felébe tartoztak, azok most jól szerepelnek majd, mert felborult gyakorlatilag az egész. Az Újpest tűnik most abszolút favoritnak. Náluk azért a keret legalábbis így elsőre úgy tűnik, hogy megmaradt. Meglátjuk majd. Nem sok, 13-án már kezdődik, ha jól emlékszem, a bajnokság augusztusban, tehát nagyjából 2,5 hét is indul a szezon.
2: Nagyon várjuk, és arról is beszámolunk. Laci, köszi a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport
4: a Sunshine FM-en.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Tehát, ha most te kerékpára részegen közlekedsz, elveszik az autós jogosítványodat. Csak
2: hát, szólok. Azt már elvették.
1: Hát vagy amilyen éppen van. Ugyanígy a rollerrel is. Nyíregyházán is, Debrecenben is mennek a rollerekkel. Nem csak magukat veszélyeztetik, az ott sétáló embereket is, ahol egyébként sétáló utcai övezet van. Ketten, uram, bocsánat, hárman. Tehát már olyat is láttam, hogy hárman voltak rajta, olyat is láttam, hogy anyuka megy elől, a gyereket tanítja, aki szerintem nem volt 12 éves rollerezni, teljesen össze-vissza, anyuka elől megy, azt se tudja, mi történik a háta mögött. Tehát legalább akkor vegyük már a fára, csak fordítsuk meg, menjen a gyerek elől, de akkor meg nem tudja, hogy merre kell menni. Tehát, hogy mindenképp igenis kell valahogy szabályozni, nem feltétlenül úgy, hogy most mindent kötelezünk, akkor se fogja betartani.
2: Igen, csak az sem biztos, hogy olyan jó, hogyha a szülő tanítja a gyereket. Nyilván mondjuk az lenne az első ilyen belépő szint, csak ugye néhány szülő, hogyha valakit tanít, mondjuk a gyerekét, az szinte olyan, mintha vak vezette világtalant. Azt igen. is tegyük hozzá, mert nem biztos, hogy a szülő is teljesen pontosan képben van az, hogy mikor mit szabad és hogyan. Egyébként az előző mondataidban két esetet is leírtál. Az egyik az, amikor mondod, hogy az autós nem veszi észre, és bármennyire is akár a rolleresnek lenne elsőbsége, kihajt elé, mert a semmiből bukkan fel. Egy 13 éves kislány Zalaszentgróton pont így járt a napokban, és igen komoly súlyos sérüléseket szenvedett, mert egy autó elé hajtott, amely nem tudott megállni a kijelölt gyalogátkelő helyen, és elütötte maga alá, gyűrte, és igazából védőfelszerelést sem használt a kislány. Történt mindez tehát Zalaszentgróton, és egy másik eset, amikor mondott, hogy a gyalogosokra is veszélyesek, itt pedig Balatonbogláron történt. Szintén a napokban és súlyos balesetet szenvedett ott egy gyalogos, amikor is az előzőben ugye egy 13 éves kislány volt, itt egy 12 éves kisfiú, aki este 10 óra után, szombat este 10 óra után egy sétányon elgázolt egy idős hölgyet, aki súlyos sérüléseket igen. szenvedett.
1: Hát ha kilépsz a házból a kerítésen kívül, most már szét kell nézed, nem soha ne ott a járdán mondjuk egy rolleres. Teszem hozzá, az autósok is sokszor fegyelmezetlenek, mert minden egyes keresztezőzés, ahol egyébként kerékpárút van, vagy járda van, meg kell tanulni, hogy nem elég, hogyha jobbra kisíbbe ki akarsz fordulni egy keresztezőzésből, hogy csak balra nézel. Mert balról lehet, hogy nézed, hogy jön-e autó, vagy valami. Ott még balról észre is veszed, hogy jön egy rolleres, vagy egy kerékpáros. De közben jobbról is jöhet, és hát rengeteg ilyen probléma van. Ezt úgy oldották meg többek között Koppenhágában, hogy meg Amsterdamban, de Koppenhágában biztos, hogy a két kerékpársávot építettek, az út mind a két oldalára, és ugyanúgy párhuzamosan haladnak a kerékpárosok, mint ahogy az autók, és szemben nem jön biciklis biciklissel, hanem jobb oldalon csak jobb oldalt megy, bal oldalon meg másik irányba, kész. És akkor így az autós, hogy csak balra néz, akkor észrevesz, hogy jön-e bringás, vagy nem, jobbról nem is kell várnia bringást. Szóval az autósok is legyenek figyelmesebbek, nézzenek mind a két irányba, a rolleresek óvatosabban közlekedjenek, a kerékpárosok szintén, aki otthon van meg, jó reggelt kívánunk, reggelizzen egy jót.
2: És vigyázzon, mert hatalmas veszélyek leselkednek, ugyanis rengeteg baleset otthon, a fürdőkádba kilépve történik.
1: Egyébként otthon a legtöbb baleset.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hétvégén mesélte ismerősöm. Strandon összeakaszkodott egy pár, illetve hát több pár is, mert hogy a srác erősen illuminált állapotban oda ment egy csinos hölgyhöz, megfogta a melleit, mire a hölgy felpofozta, mire a srácnak a barátnője, aki egyébként ott volt, az eredeti első barátnője, ő is felpofozta. Így aztán a társaság az összeverekedett, hogy ne pofozgassa az én barátomat, és a többi, és a többi, és akkor már csajok is összeverekedtek. Szóval, hogy van ilyen, mindez abból indult, hogy valaki erősen illuminált állapotban olyat tett, amit nem kellett volna.
2: De hát ugye ezért mondják azt, hogy az alkohol ugye ilyen veszélyeket rejt, mert ha tejet ivott volna, akkor legfeljebb csak a WC-n ütt volna tőle.
1: Nagyon azért mondom mindig a körtéssört, mert volt egy kolléganőm, aki esküdött arra, hogy ő nem bírja az alkoholt, és hogy higgyük el, hogy neki elég egy körtéssört meginnia, volt 2% alkoholtartalma, és hogy ő attól már teljesen spicces állapotba kerül. Mire a többség ennyit mondott, hogy mázlista. De milyen olcsón megúszott.
2: Mi abban fürdünk.
1: De azt mondta, hogy csak a körtéssörtől, a többi, a citromos az nem hatott így rá. Valószínűleg a körtében lehetett valami, vagy az agyában, de minden esetre azóta legendás nálunk ez a jó-jó, tudjuk, berugott egy körtéssörtől.
2: Igen, hát körtéssörtből legfeljebb csak egyet, de akkor már nem vezetek, viszont nyilván a citromosban 3 liter is, és semmi gond. Azt mondja, a következő etikett pont ugye a labdázás, és azzal is ugye balesetveszélyes helyzeteket is kialakíthatunk, meg ugye zavarhatjuk egymásnak az életterét, mindezt ugye a strandon, mint az etikett szabályok egyike. Na hát az egyik legfontosabb, és azt gondolom, hogy nem is nagyon kell magyarázni, hogy a víz nem WC, mert egyrészt higiéniai okokból, másrészt pedig tisztelet kérdése, meg ugye mi sem szeretnénk olyan vízben fürödni, ahol ugye más is belepiszkított. Én azt gondolom, hogy ezzel nincs mit nagyon ragozni.
1: Voltam olyan tengerparton egyébként, ahol viszont nem volt, képzeld el. Tehát ilyen...
2: Tilalom?
1: Nem találtál sehol WC-t. Én már bejártam a környéket, hogy hol a bánatban lehet egy mosdót találni, és így mentem fel le 2 kilométert, és nem volt semmi. Mondtam, hogy legalább egy ilyen tojtojszerűt, vagy valamit raknának ki. És akkor ilyen büfében megkérdeztem, hogy merre van a mosdó, és akkor mutattak a tenger felé, hogy tessék. Ah. És mondtam, hogy hát de ez most vicc, tehát, hogy mondták, hogy nem, hogyha nagy dolgod van, akkor beengednek, de egyébként az összes többi mindenki ott végzi el. És ez nekem olyan fura volt, és erre mondta, hogy hát az egész város oda vezeti be a szennyvizet, utána nem mindegy. És mondtam, hogy hú, de jó ebbe fürdeni, azt a megyet.
2: Laci ezzel a mozdulattal egy fanyar szájhúzással lepöckölt a válláról azt a hínát, vagy mi volt rajta.
1: Tehát igen, tehát hogy na, van akik, hát nyilván ez a balkáni része.
2: Igen,
1: volt.
2: Laci, mikor megtudta, hogy a fürdőzők oda piszkítanak a vízbe, meg a vízpartra, és így szétnéztél, akkor döbbentél rá, és akkor nyert értelmet ez a rengeteg a homokot kaparászó és homokban guggoló ember. Hogy vajon mit csinál?
1: De láttam én olyat, képzeld el, Erdélyben például egy ilyen kis hegyi forrás, tök jól néz ki, hegyi patak, folyik le, stb. Ott van mellette 2 ilyen kis házikó gyakorlatilag felépítve a falu szélén, és aztán látom, hogy sutyomba jön ki egy cső a földből, ami a hegyi patakba vezet bele, és hát nyilván, hogy nem az ivóvizet vezették bele, hanem a szennyvizet. És akkor úgy sajnáltam, hogy lent a forrásnál meg valaki mondja, hogy ó, de jó, nézd csak, ilyen kristálytiszta hegyi patak.
2: Hogy mekkorát tudok köpni a vízből? Nézd meg, milyen szökőkutat csinálnak a számmal?
1: Igen, tehát, hogy de hát annyira nem vigyázunk a környezetre, hogy
2: hát, úgy vannak vele, hogy majd mire leér, addigra a kövek meg a növények megtisztítják. Azt mondja, a kacsa nem strandvendég, tehát ne értessük a vízimadarakat, mint egy ilyen etikett szabály.
1: De a hattyút lehet. Egyszer fogtunk zseppecával hattyút, képzeld, de nem akartuk mi ezt, csak amíg a gyerek kicsi volt, és megvettük a legelső bazárban ezt a zseppecát, mert életünkben nem horgáztunk, se én, se ők, de hát mindenképp horgászni kellett, és akkor bedobtuk a kenyérbél, vagy kenyérhéjjal, meg mindent, tudom én mivel. Nyilván halak próbálták, de nem jöttek, jött egy hattyú, na az majdnem sikerült elkapnunk a zseppecával, de hál' Istennek kiköptem még időben.
2: Nem tudom, arra vannak szabályok, mert ugye bizonyos helyeken a halat vissza kell dobni, de hogyha egy hattyút fogtak, hazaviheted, vagy mi van benne?
1: Figyelj, igazából halásznét akartunk, de hattyús ült lett.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Több mint 250 000 kérik az augusztus 20-ai tűzijáték eltörlését. Megszűnhet a kancellári rendszer a szakképzésben. Fellépne a kormány a közéleti részvételt akadályozó perek ellen. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Több mint 262 000 írták alá azt a petíciót, amely az augusztus 20-ai tűzijáték eltörlését kéri. Az AHAN kezdeményezését pénteken adták át az élő környezetért felelős minisztériumnak, ahol a héten Gajdos László miniszter elé kerülhet az ügy. A szervezet szerint az államalapítás ünnepét tűzijáték helyett olcsóbb és környezetkímélőbb látványelemekkel, például drónsóval vagy fényfestéssel is meg lehetne tartani. Az aláírásgyűjtés tovább folytatódik, és a kezdeményezés jelenleg az AHANG történetének legtöbb támogatót összegyűjtő online petíciója. A szervezet célja, hogy társadalmi vitát indítson az ünnepi látvány elemek jövőjéről. Átírná a szakképzési törvényt a kormány, ha javaslatot már benyújtották az országgyűlésnek. A módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy megszűnne a szakképzési centrumokban működő kancellári rendszer, vagyis a kettős vezetésen alapuló irányítási modell. A tárca szerint ezzel egyszerűbb, kevésbé hierarchikus rendszer jöhet létre, amely gyorsabb döntéshozatalt és közvetlenebb kommunikációt eredményezhet. A tervek szerint 2027. január 1-től a főigazgató venné át a kancellár feladatait, szakmai munkáját pedig főigazgató helyettes segíteni. A javaslat az oktatói testület szerepét is erősíteni az igazgatói pályázatok szakmai értékelésében. A PDS üdvözölte a felülvizsgálatot, de szerintük a módosítás több rendszer szintű problémára nem ad választ. Társadalmi egyeztetés kezdődött arról a törvénytervezetről, amellyel a kormány hatékonyabban lépne fel a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek ellen. Az igazságügyi minisztérium javaslata uniós irányelvet ültetne át a magyar jogba, és nagyobb védelmet adna azokkal a bírósági eljárásokkal szemben, amelyek célja nem egy jog tényleges érvényesítése, hanem újságírók, civil szervezetek vagy kritikusok megfélemlítése, ellehetetlenítése. A tervezet szerint az ilyen ügyeket korai szakaszban is ki lehetne szűrni. A csomag emellett megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, mert a minisztérium szerint az aránytalan kockázatot jelenthet az eljárások zavartalanságára és az adatvédelemre. Elfogadta a parlament az Országos Közlekedés Szervezői és az Országos Gördülő Állománykezelő Társaság létrehozásáról szóló törvénymódosítást. A javaslatot 137 igen és 46 nem szavazattal 7 tartózkodás mellett támogatták a képviselők. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az új szervezet a BKK-hoz hasonló modellben működhet majd országos szinten. Feladata a közösségi közlekedés megszervezése, a szolgáltatások megrendelése és ellenőrzése, valamint a menetrendek és tarifák kialakítása lehet. A döntés azért is fontos, mert 2033-tól az Európai Unióban megszűnnek a vasúti monopóliumok. Emellett külön állami cég kezelheti majd az új hív szerelvényeket és intercity motorvonatokat, amelyeket az állam azonos feltételekkel biztosíthat a szolgáltatóknak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben igazi nyári időre kell készülni, erőteljesebb hőhullámra, felhő alig lesz az égen a folytatásban. A legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, a maximumok 29-35 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Heroin téglákkal bukott egy buszon utazó férfi a határon. Megszavazták a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozását. Bús Balást is meggyanúsították az óbudai korrupciós ügyben. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Vádat emeltek egy macedón férfi ellen, aki a vád szerint testére erősített heroin téglákkal lépett be Magyarországra. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közlése alapján a férfi januárban egy Koszovóból Ausztriába tartó menetrend szerinti busz utasaként érkezett az országba. A derekára 4 téglatest alakú csomagot erősített, amelyeket a ruhája alá rejtett. A csomagokban összesen 1,2 kg heroint is tartalmazó anyagot találtak. A férfi Ausztria felé utazott volna tovább, de a magyar hatóságok elfogták. Az ügyészség jelentős mennyiségű kábítószerrel követett kábítószerkereskedelemmel vádolja, és fegyházbüntetést, valamint kiutasítást indítványozott vele szemben. Elfogadta a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot. A javaslatot 143 igen és 47 nem szavazattal támogatták a képviselők. A hivatal létrehozását azzal indokolták, hogy a korábbi közvagyonvesztések feltárása és az átláthatóbb állami működés megteremtése nélkül nem állítható helyre a közbizalom. Az új szervezet széles jogköröket kaphat, kockázat elemzést végezhet, betekinthet bizonyos nyilvántartásokba és hivatalos iratokba, valamint kezdeményezhet közvagyonvédelmi vagy büntető eljárást is. A hivatal a tervek szerint a kormánytól függetlenül működik majd, és beszámolási kötelezettsége az országgyűlés felé lesz. Bús Balázs is gyanúsított lett az óbudai korrupciós ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A korábbi óbudai polgármestert vezető beosztású hivatalos személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Az ügyészség szerint 2008-tól olyan korrupciós rendszer működhetett Óbuda Békásmegyer önkormányzatánál, amelyben önkormányzati megbízásokért vagy meglévő szerződések fenntartásáért gazdasági szereplők fizethet te korrupciós pénzeket. A gyanú szerint Bús Balázs 2011 és 2020 között legalább 150 millió forintot kapott ezekből az összegekből. A volt polgármester nem tett vallomást és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Indulhatnak a vidékfejlesztési és bérlakás programok, miután Magyar Péter miniszterelnök szerint 6000 milliárd forintos uniós forrás érkezett Magyarországra az elfogadott korrupcióellenes intézkedéseknek köszönhetően. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, a Tisza kormány néhány hét alatt letárgyalta azokat a feltételeket, amelyeket álláspontja szerint az előző kabinet 3 év alatt sem tudott teljesíteni. Magyar Péter szerint a források egészségügyi, oktatási, gazdaságfejlesztés és lakhatási célokat is szolgálhatnak. A miniszterelnök egyúttal bírálta a Fideszt, mert szerinte a párt az alkotmánybírósághoz fordulva próbálja megakadályozni a pénzek lehívását.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Hamarosan itt a pallagfű pollen szezon térségünkben is. A hét második felében érkező hőhullámmal együtt várhatóan beindul a pallagfű pollen szezon. Mindemellett a magasban már kezdetét vette a melegedés, így felerősödhetnek a melegfrontra érzékenyek panaszai. A maximumok 29-35 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine.

Az elmúlt évtizedekben volt pár feldolgozás, ezúttal James Hype-tól hallottuk a 7 Seconds-et. 7 óra lesz egy, hát egy jó 20-25 perc múlva, úgyhogy húzzatok bele, hogyha hétre mennétek dolgozni, és hogyha esetleg Nyíregyházán autóztok a Vessék Vilmoson, a Kótai-úti vasúti átjáró ismételten működik, legalábbis a fényjelző berendezések, sőt a csapórúd is működött, és vonat is jött, ráadásul nagyon lassan és óvatosan, még lehet őt is meglepte az, hogy a vasúti átjáróban minden a helyére állt, úgyhogy nagyobb menetidőre kell készülni innentől kezdve, hogyha ugye benne van a pakliban a vonatok érkezése. Nem elegendő most már az, hogy megálltok, mintha stopptábla lenne, szétnéztek és áthajtottok, ugyanis nem tudtok, mert a sorompó lezárul. Úgyhogy a hiba kijavítása az megtörtént Nyíregyházán a vasúti átkelőknél. No, és hát közben pedig kicsi csípős időre ébredtünk, vagy hőmérsékletre. 13-14-jel kezdtünk, de vissza fogjuk ezt még sírni a délután folyamán, én azt gondolom. Verőfényes napsütés, nyári ruházat, egyre inkább a hőség terheli majd meg a szervezetünket. Ez már egyfajta felvezetése annak, ami a következő időszakban ránk vár. Tehát a 30-32 fok magas UVB sugárzással azt gondolom egy ilyen belépő szint az azt követő 35-40 fok körüli értékekhez. Úgyhogy egy jó héten keresztül tart majd ez a brutális hőség. És nagyon érdekes egyébként, hogy éjszaka viszont megnyugodhatunk, ugyanis a napi középhőmérséklet lesz, nem lesz annyira brutális. 18-20 fokig is visszahűlhet majd hajnalra a levegő hőmérséklete. Szóval éjszaka azt gondolom, hogy pihentető alvásunk lehet. Na, és hát kedves ünneplők, ünnepeltek, Márták és Flórák, Urbánok és Orbánok, Isten éltessen benneteket nagyon sokáig. Ma van a névnapotok, ne felejtjétek őket felköszönteni. Szóli Fodérával pedig pörgünk tovább, és hozzunk egy kis lendületet. Ez a Think About Us.

I just might. Bruno Mars énekel, 10 perc múlva pedig 7 óra, ez a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól. Nem tudom, hogy ti zokniban szoktatok-e aludni. Pont most találtam egy érdekességet, hogy a zokniban alvás életmentő lehet, mert akik zokniban alszanak, általában jobban és tovább alszanak. Ez azért van, mert a zokni melegíti a lábat, tágítja az ereket, hűti a testet, javítja a vérkeringést és így az alvás minőségét is. Segíti az ellazulást, csökkenti az éjszakai ébredéseket és a mélyebb alvást is biztosítja. Szóval kíváncsi vagyok, hogy te zokniban alszol-e, hallottál-e esetleg erről, működik-e a sztori? Én ezt ma reggel találtam, és alig várom, hogy este legyen, és kipróbáljam, hogy zokniban aludjak. No hát, remélhetőleg azért képben vagytok, már ébren vagytok, és hogyha útnak indultatok, akkor biztonsággal közlekedtek. De az előző kérdésre ettől függetlenül nyugodtan válaszolhattok, SMS-ben, illetve Viberen is tudunk kommunikálni, és természetesen útinformációkat is tudunk átadni egymásnak. 06 óra 52 perckor pedig Teddy Swims dala indult el, hamarosan pedig friss hírek, információk. Szóval, hogyha tehetitek, akkor maradjatok a Sunshine-nal.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánság műsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap.

0: Mentes. Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. marketing@sunshinefm.hu. Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat.
4: Hát egyre bővült a lezárások száma Debrecenben. A Mikafélszi út bevezető szakaszán 2 forgalmi sávot lezártak, és emiatt csak egy sávon lehet közlekedni, és ott nagy a torlódás. A Kossuth utcán, a Batthyány utca magasságában továbbra is tartanak a lezárások az építési munkálatok miatt. A Pesti utcán keletkezett egy óriási munkagödör, ez a tegnapi este folyamán keletkezett, tehát ott 30 km/h sebességkorlátozás mellett lehet közlekedni, de egyébként az egész város területén legyünk sokkal óvatosabbak, mert tegnap sajnos a megyében 2 halálos baleset történt, tehát legyünk figyelmesek és balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Családtagoktól kérnek leginkább kölcsönt a magyarok, javaslatokat várnak Debrecen városi díjaira. Legyártották az 50. BMW X3-ot Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: A pénzre van szükségük, továbbra is elsősorban a családtagjaikhoz fordulnak a magyarok. Derült ki a Provident friss 9 országot vizsgáló kutatásából. A felmérés szerint a magyar válaszadók csaknem 2/3 nem kért kölcsön az elmúlt egy évben, ami jelentős növekedés a tavalyi adathoz képest. Akik mégis anyagi segítségre szorultak, azok leggyakrabban családtól kértek pénzt, ezt követték a bankok, majd a barátok és a kollégák. A pénzintézeti kölcsönök aránya Magyarországon továbbra is alacsonyabb a nemzetközi átlagnál. A kutatás szerint a kölcsönfelvétel főként a fiatalabb felnőttekre jellemző, míg az idősebbek nagy része egyáltalán nem élt ezzel a lehetőséggel. Augusztus 24-ig várják a javaslatokat Debrecen városi díjaira. Az önkormányzat tájékoztatása szerint idén október 23-án adják át, többek között a Boncz László, a Csokonai, a Dóci Gedeon, a Hajós Alfréd és a 60-i díjakat. Az elismerésekkel olyan személyeket tüntethetnek ki, akik kimagasló teljesítményükkel, hosszabb időn át végzett kiemelkedő tevékenységükkel vagy életművükkel szolgálták Debrecen javát. A díjazottak debreceni lakóhelyen rendelkező magánszemélyek, helyi civil szervezetek, egyházak, gazdasági társaságok, tudományos intézetek, intézmények és közösségek vezetői is tehetnek javaslatot. Az űrlap elektronikusan és papírlapon is benyújtható a polgármesteri hivatal kulturális osztályára. Fontos mérföldkőhöz érkezett a debreceni BMW gyár, elkészült az 50. BMW X3 modell. A vállalat tájékoztatása szerint ez jelentős állomás a gyár termelésének felfutásában, és ő mutatja a nagy E-klasszen modell generáció első sorozat gyártású autója iránti keresletet. Az 50. jármű egy tűzpiros BMW X3 Drive volt. A mérföldkő eléréséhez több mint 5000 munkatárs járult hozzá. A gyárban a második műszakot a tervezetnél korábban, februárban vezették be, és már készülnek a harmadik műszak szeptemberi indítására is. A BMW X3 megrendeléseinek száma várhatóan hamarosan elérheti a 100 000-et, a tobozás pedig tovább folytatódik Debrecenben. Átírta az 1 millió forintot a járművek átlagos kárösszege a kötelező felelősségbiztosításoknál. A Magyar Nemzeti Bank friss statisztikája szerint a kifizetések több mint 5%-kal emelkedtek az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A személyautóknál egy átlagos kár már 964 000 forintba kerül, ami 2019 óta csaknem 84%-os növekedést jelent. Csak nem 600 kilométernyi közút felújítását tervezi idén a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A fejlesztések mind a 19 vármegyét érintik összesen több mint 149 milliárd forint értékben. A programban burkolatfelújítások, körforgalmak, gyalogátkelőhelyek és hídfelújítások is szerepelnek. Az útburkolatok korszerűsítése mellett javítják a víz elvezető rendszereket, megújítják a közúti jelzéseket és ahol szükséges, a csomópontokat is átalakítják. A cél, hogy biztonságosabb és korszerűbb közlekedési infrastruktúra jöjjön létre országszerte. A munkák az autósok számára több helyen ideiglenes korlátozásokkal járhatnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Városunkban is megkezdődött a kánikula, derült napos időre van kilátás, a maximumok 29-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
6: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss hírekkel szolgáltok a kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: baby.
1: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
2: Napszemüveg fel, napellenző le, 7 óra 14 perc van. Jó reggelt, verőfényes napsütésre ébredtünk, és kitart egész nap, sőt, elnézve az időjárás előrejelzést, egy jó héten keresztül lesz igazi nyárias kánikula, akár 35-40 fokokkal is. Ma viszont egyelőre még ennyire nem eszik forrón, 30-32 fok lesz, egyfajta bemelegítése a következő előttünk álló időszaknak, amikor a 38-41 fok közötti értékekre is számíthatunk, vagy készülhetünk. Úgyhogy ennek megfelelően öltözzetek, és hát ennek megfelelően készüljetek majd fel az előttünk álló időszakra. Nem tudom, hallottatok-e

egyszeres érintés által, ami nem csupán egy érzelmi többlet, hanem biológiai szükséglet is az újszülöttek számára, mert a gyakran ölelt csecsemők agyi fejlődése is látványosan gyorsabb. Például azt mondják, hogy a koraszülöttek akár egy héttel korábban elhagyhatják az intézményt, úgyhogy bizony vannak ennek komoly segítő munkái, és hát az önkéntesek munkája nem helyettesíti, hanem inkább kiegészíti az egészségügyi személyzetet, mert míg például a kórházakban a nővérek a fizikai szükségletekről gondoskodnak, a babasimogatók ugye egy lelki egyensúlyért felelnek, és hát megadják az esélyt egy egészségesebb életkezdéshez. Bízunk benne, hogy minél többen csatlakoznak ehhez a fajta kezdeményezéshez, és babasimogatónak állnak. Ráadásul egyébként fontos tudni, hogy egy ilyen komolyabb szakképzésen is átesnek, ettől függetlenül azért laikusként sétálnak be, de szigorú higiéniai és pszichológiai képzések is vannak, amelyek megtanítják a kötődés kialakításának fortéjait, illetve magát a kórházi protokolt. Na hát remélhetőleg sokan tudnak ebben segítséget nyújtani. Kedves ma ünneplő Márták és Flórák, benneteket pedig szeretettel köszönt a Sunshine FM, és szól nektek mondjuk egy jó kis Taylor Swift dal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Egyre több illegális, hamisított elektromos cigaretta jelenik meg Európában. Leállás lesz a KNTH-bank több online szolgáltatásában. Átvilágítják a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami cégeket. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Egyre nagyobb gondot okoznak Európában az illegális és hamisított elektromos cigaretták. A portfólió beszámolója szerint az európai piac jelentős részét már szabályozatlan termékek uralják. Ezek nagy része Kínából érkezik, miközben ott az ízesítettek használata tiltott. A hatóságok szerint az ilyen termékek gyakran nem rendelkeznek megfelelő dokumentációval, eredetük nehezen követhető, összetételük pedig sok esetben nem ellenőrizhető. Az Európai Unió csalás elleni hivatala nemzetközi akcióban lépett fel az illegális kereskedelem ellen, amelyben több millió terméket és nagy mennyiségű folyadékot foglaltak le. Magyarországon ízesített elektronikus cigaretta sem dohányboltban, sem online nem árusítható. Tervezett karbantartás miatt több online szolgáltatásban is átmeneti leállásra vagy lassulásra figyelmezteti ügyfeleit a KNTH Bank. A tájékoztatás szerint augusztus 6-án csütörtökön este 10 órától augusztus 7-én pénteken hajnali 2 óráig lehet fennakadás. Az érintett időszakban a KNTH, e-bank, a mobilbank, az e-portfólió, az e-posta és az elektroszolgáltatásai is akadozhatnak, emellett a bank weboldalán és aloldalán is előfordulhat átmeneti szünetelés. A karbantartás a pénzügyi befektetése és kiegészítő szolgáltatásokat is érintheti. A bank azt javasolja, hogy aki teheti a fontosabb online banki ügyeket, a leállás előtt intézze el. Egyenként világítják át a gazdasági és energetikai minisztérium alá tartozó állami vállalatokat. Kapitány István miniszter bejelentése szerint az Exim Bank után az összes többi érintett cégnél is alapos vizsgálat indul. A tárcavezető közölte, a heti értekezleten döntöttek arról, hogy áttekintik a vállalatok korábbi szerződéseit és döntéseit, a feltárt szabálytalanságokat pedig átadják az illetékes hatóságoknak. Kapitány István hozzátette, a minisztérium emellett tovább dolgozik az uniós források hazahozatalán, valamint a szakmai szervezetekkel folytatott egyeztetések javaslatait is beépítik a készülő döntésekbe. A cél a tárca szerint az átláthatóbb és felelősebb állami vállalati működés. Oroszország az év végig meghosszabbítja a benzin export tilalmát, ami a nemzetközi üzemanyag piacra is hatással lehet. A döntés mellett hazai tényezők is alakítják az árakat. Magyarországon hétfőn egyeztet a kormány az iparági szereplőkkel az üzemanyag ellátás helyzetéről. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali import beengedést és áremelést sürget a növekvő nagykereskedelmi árak miatt. A kormány az egyeztetések előtt jelezte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a piacot, és ha szükséges, beavatkozik az árak drasztikus elszállásának megakadályozása érdekében. A következő napokban így az ellátásbiztonság és az árak alakulása is kiemelt figyelmet kaphat.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MNB angol font deviza középárfolyama az előző napok erős gyengülését követően erősödő tendenciát mutatott. Akár csak az euró és az amerikai dollár is, míg a svájci frank tovább gyengült a forinttal szemben. Így az angol fontot 421, az eurót 360, a svájci frankot 386, az amerikai dollárt 316 forintos áron jegyezte a bank. Csütörtökön is folytatódik a napos száraz, meleg idő, igazi kánikulában lesz részünk, többfelé lesz élénk, időnként erős a déli eszél. Térségünkben a hajnali órákban 12-21 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Szám.

0: csak jó zene, ez a Sunshine FM, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 40 perc van, betoppant közben Dankó Laci is.
1: Top, jó reggelt, hello, kis csókolom, hello.
0: Tegnap már megpendítettem itt az alternatív varrendszer húrját, és azóta is zene füleimnek, most egyelőre egyébként, hogy mindenki képben legyen, bár véget ért ugye a világbajnokság, ahol is előszeretettel használták ezt a varrendszert, ami ugye azt jelenti, hogy ugye rengeteg kamerával, figyelemmel kísérik a mérkőzéseket, és hogyha a bíró úgy dönt, hogy egy adott szituációt vissza kell nézni, vagy a VAR szobában, a videószobában döntenek úgy, hogy van egy kétes ítélet, akkor ugye a bírót kiszólíthatják, a mérkőzés egyelőre akkor szünetel, és megnézi a felvételt, a visszajátszásokat, tehát igazából ez maga a VAR rendszer, ami rengeteg hideget és meleget kapott, hát tőlünk inkább hideget kapott, és valahogy úgy érzem egyébként, hogy a közvélemény is hasonlóan van ezzel, mert bár ugye azért jött létre a VAR rendszer, hogy minden kétséget kizáróan bizonyítani lehessen, a játékok tisztaságát minden szabályszerűen történjen, minden centiméter számít, és ez ugye nem csak a fociban.
1: Igen, és aztán jönnek a vonalazások, meg a mindenféle, és figyelj, ugyanaz a történet, mint amikor a bűvészek gyakorlatilag elkápráztatják az embert, hogy azt mondja, hogy te figyeled a kezét, hogy itt van ez a pénzérme, és stb. De közben a másik kezét nem figyeled. A les helyzetnél ugyanez, azt nézed, meghúzzák a vonalat, hogy ott most az jó, nem jó. Csak azt nem nézed, hogy a labda elrugásának pillanata, mert azt már sokszor nem is mutatják, amikor kivonalazzák, hogy az akkor hol volt, ha egy hajszányit hátrébb tekered, már lehet, hogy nem les.
0: Hogy még nem rúgott akkor még nem bele. Rúgott,
1: hát belerúgott, de most mi számít a labda elrúgásának pillanatában? Az is azért eltelik, ott is egy pár másod, vagy tized másodperc. Ha egy picit előrébb tekered, akkor már lehet, hogy lesen van, mint amikor így a cipőor miatt például nem adják meg. Vagy,
0: ott miért nem lehetne a lesnél az, hogy ha már a vonalon túl van?
1: Igen, nekem nem, az a kedvenc, amikor hoznak egy döntést, kiderül egyébként, hogy azt lehet, hogy nem is kellett volna varozni, vagy nem jó döntés volt, és akkor gyorsan szerintem összeül egy bizottság, találjuk ki, hogy most miért ítéltünk úgy, ahogy most kiderült például pár héttel a VB után, hogy a svájciak egyik játékosát jogtalanul állították ki. Mert jogos volt lett volna a kiállítás, csak ott a VAR például nem is vizsgálhatott volna második sárgalapnál, vagy ilyennál a szituációnál. Vagy a kedvencem az, amikor az egyik esetnél ugye mindenki látja, visszanézed, varon, kéz, oké, megadja a büntető. Következő nap jön egy másik mérkőzés, kéz, nem adja meg. És akkor így nézed, de most miért nem? És akkor így jön a történet hozzá, hogy azért, mert az egyiknél kicsit jobban le volt szorítva, vagy eltalálták, vagy az ellenfélről pattant oda a kézre, a másiknál meg rárúgták, de nem tudta hova tenni a kezét, ami tényleg nem tud hova tenni, csak az egyik meccsen 11-es, a másikon meg nem 11-es.
0: Ezt tudod,
1: ez a következetlenség.
0: Olyan, mint a rendőr, hogyha meg akar büntetni, úgyis talál valamit. És hogyha már semmit
1: a
0: nem...
1: Ha, rendőröket a varkocsiban.
0: Ha már semmit nem talál, és még mindig kérdezősködsz, akkor csak annyi lesz, hogy felháborodva azt mondja, hogy csak.
1: Igen.
0: Hát,
1: igen.
0: Hogy én ezt várom, amikor a bírók is azt fogják majd mondani, nehéz, mert nem tudok mit kitalálni.
1: Tényleg nehéz a dolguk.
0: Tehát nagyon, elhiszem.
1: És most már a pályán lévő úgy van vele, legalábbis én sokszor ezt látom, hogy inkább nem ítélek semmit, mert a sokkal gázosabb, ha vissza kell vonni az ítéletet, tehát nem adom meg a 11-est, és utána visszavonhatják velem, hanem nem adok semmit, aztán majd rám szólnak a varkocsiból, hogy büntető volt, vagy nem, döntsék el ők, átment a felelősség a varkocsira. Na most ott meg úgy vannak vele,
0: figyelj, ott meg izzadva.
1: Nem fújta be. Most ne égessük, akkor erősítsük meg, hogy jó. De ha vissza is nézik, utána megnézik, most látta országvilág mindenki, hogy tényleg, jó, akkor hívjuk ki, akkor felülbírálják.
0: Ott is nagyon gyorsnak kell lenniük, hogy gyorsnak. A videószobában, hogyha egy bírói döntés nem születik meg, hanem tovább engedi a játékot, azzal ugye folytatódik tovább a játék, értékes másodpercek telnek el, és akkor van olyan, igen, hogy mire ott agyalnak rajta, hát a VAR kocsiban, a VAR szobában ugye többen is ülnek, hát szerintem a csapat fele arról gondoskodik, hogy mit mondjuk majd.
1: Igen, hát itt is volt a VB-n is olyan meg nem adott gól, hogy visszatekerték egészen a támadás elejéig az argentinok ellen például, és csak megtalálták azt a szituációt, amire azt mondták, hogy az ott szabálytalanság volt, tehát már a támadás sem jöhetett volna létre, tehát Egyiptom nem rúghatott volna gólt, vagy azt hiszem talán az a meccs volt, és akkor így utána érvénytelenítették.
0: Illetve hát most... várjál, mert ugye a játékosok háza mellett egy építkezés zajlott, ahol ők pihentek volna, de nem tudtak, mert reggel 6-kor beindult a markológép, odáig tekerjük már vissza, igen. És ezért nem tudtak olyan jól játszani.
1: Na jó, mindegy, ezen túl vagyunk, okay. Viszont most te azt mondod, van egy új alternatív VAR eljárás.
0: Igen, a belga másodosztályban tesztelik, és a challenge kifejezést és lehetőséget a tenisz rajongók, igaz? A teniszben, igen. Meg a jégkorongban is, ott már ismerhetik.
1: A röplabdában több helyen van már, igen.
0: És és egy körkörös új mozdulattal, tudod, mint amikor rendőrt látsz,
1: igen,
0: azt jeleznéd a negyedik játékvezetőnek,
1: hogy kikéred?
0: Hogy így van, és akkor lenne néhány kártyád, amiket ugye bedobhatsz, de csak négy esetben lehetséges. A gólnál, a büntetőnél, a közvetlen piros lapnál, illetve sárga vagy piros lap téves megítélésénél, és akkor lennének nálad kártyák, amiket bedobsz, és hogyha egy kérdéses szituációban neked lett végül igazad, akkor ezt újra felhasználhatod.
1: Ó, hát ez a soha véget nem érő mérkőzés. Ezt én utáltam világéletemben egyébként, ez is röplabdában előszeretettel használták, például ugyanúgy, hogy akkor újra használhatod, vagy nem használhatod, hogyha eltaláltad, hogy amikor már nincs több időkérési lehetősége az edzőnek, akkor kér egy challenge-et, ha még van neki, és akkor azzal megszakítja az ellenfélnek a lendületét. Mert arra jó, hogy akkor visszatekerik, megnézik, visszanézik, kicsit piszmognak rajta, ő addig esetleg mondhat egy-két taktikai utasítást.
0: Uram,
1: inkább a lendület megszakításról szól.
0: A challenge-el éppen a pályát törölték fel.
1: Én meg azt mondom, tudod mit, nem rossz az ötlet, legyen, kettőt-kettőt kérhessen mondjuk egy meccsen a gólokat nézzék vissza. Tehát azt elfogadom, hogy ott legyen, mert azért az tényleg nagy baki, hogyha bent van a labda, és azt mondják, hogy nem volt bent, vagy fordítva. De a többinél meg legyen mind a két edzőnek kettő-kettő lehetőség, az viszontlátás. Vagy élt vele, vagy nem, vagy eltalálta, vagy nem, és akkor így azt mondom, hogy rendben is van. De az, hogy akkor így négy lehetőség, meg még újra kezdődik, és ha mind a négyet eltalálod, akkor már 8 lehetőséged van, tehát ez a...
0: Sőt, az edzők egymás között még
1: meg... Cserélgessünk. Nekem még van egy, neked? Nekem már nincs, nem adnád kölcsön, kész.
0: Adok ért egy 20-ast.
1: Igen, tehát és akkor áll a játék, nem tudsz semmit csinálni. Most mondok egy példát, amikor a mérkőzéseken bemegy a gól, már most a VB-n ezt ügyesen csinálták, csak a videóbíró meg a VAR vizsgálat után mondták be a gólszerzőt, de hát nagyon sokszor ez van, hogy kimegy, örül a játékos, kiszalad a közönséghez, pacsiznak, újonganak, megvan a vezető találat, uram bocsánat, a 90. percben a győztes gól, visszamész, a hangos bemondó teletorokból üvölt, elmondja, hogy nyert a csapat, vagy nyerés rá, stb. Majd utána jön egy 3-4 perces VAR vizsgálat, ahol mindenki beveszi a nyugtatóját, mármint annak a csapatnak, a másik csapatnak is, mind a két oldalon, hogy most akkor ez gól vagy nem gól, és aztán utána bejelentenek valamit. Hát egy kicsit úgy olyan, mintha ilyen, mint a lottószámokat, mikor várod, lélegzett visszafolyt, vagy négyet eltaláltál, és az ötödik meg lesz-e. Tehát és vagy örülsz, vagy nem.
0: Egyébként bírósági döntésekhez képest kifejezetten gyorsak, hogy 3-4 perc alatt döntenek. Tehát nem az, hogy be kell adni egy kérelmet, és akkor 30 napot.
1: Nekünk ez sose lesz a barátunk, hozzáteszem, hogy sok esetben egyébként tényleg azt mondom, hogy nagy százalékban jó ez, hogyha működik. Mert nem látsz egy-egy belépőnél például olyat, hogy rálép a lábfejére, vagy szándékosan a labda helyett a bokáját rúgja.
0: Én azon mindig ledöbbenek, mikor a bíró kioszt úgy egy sárgát, pedig az azért már nagy felelősség, hogy ő úgy ítéli meg, hogy a szimulálás volt.
1: Hát ez volt például a svájci játékosnál, akinek ez a második sárgája volt. Mert hogy műesés miatt kapta meg a másodikat. És hát utána emiatt ember hátrányba is került.
0: Mert műjé korcsolyázott korábban.
1: De hát annak is, most bocsánat, ennyi esze van a 30 kamera egy VB meccsen, lehet, hogy keveset mondtam, lehet, hogy van ott 60 is. Pont akkor kell neki a színész művészetet
0: Spori
1: gyakorolni.
0: Elestem a vonalban.
1: Tehát, hogy pontosan tudja, hogy egyébként mindenki látja, és vissza fogják nézni 66 részből, meg minden irányból, hogy ha nem lett volna kiállítás, akkor sajta röhög mindenki, hogy na hát ekkora kamu műesést.
0: Laci, mióta van az a fajta futball szerinted helye közel, amit manapság látunk a tévében, ekkora pályán, ilyen kapukkal, ilyen szabályok mentén.
1: Hát ez
0: ilyen...
1: a kezdetektől.
0: Ez a 100 éve.
1: Így van.
0: Igen, tehát hogy azóta magában a játékban mi változott nyilván a technikai lehetőségeken kívül? Semmi igazából, semmi egetrengető. Hogy a túróban nem tudták még 100 év alatt kitalálni a megfelelő szabályokat? Hogy mindig jön valami, mindig hoznak valamit?
1: Igen, vannak jók egyébként. Most például kitalálták ezt, hogyha sérülés van, és ápolást kérsz, vagy ilyesmi, pont ilyen időhúzó jelleg, akkor egy ideig nem mehetsz vissza a pályára, akkor egy percig ott állsz az oldalvonalon.
0: És milyen hamar meggyógyulnak
1: és
0: a pályán?
1: Akkor meggyógyulnak, igen. Igen. De van olyan,
0: gyógyító hatású az a
1: viszont, hogyha tényleg görcsöt kap, tehát, hogyha tényleg megsérül, akkor az kidönti el, hogy most csak kamusérülés volt, vagy nem volt kamusérülés.
0: Kicsit egyébként nekem ez egy ilyen rabló pandúr játékra hasonlít, hogy a játékosok próbálnak túljárni a játékszabályok és a bíró eszén, de közben a szabályok próbálják őket vissza és kordában tartani, mert közben az edzéseken is már bevezették azt, hogy figyelj, hogy ránsd le, hogy essél, hogy csúszál be, hogy szimulálj, hogy húzz az időt. Hát, ezeket szerintem oktatják.
1: Tudod, milyen fura, vannak szabályok. Ez egyik játékvezető, így alkalmazza, a másik, úgy most például a hétvégén volt olyan meccs, még fel se vette a játékos a labdát, de már számolt a bedobásnál a játékvezető, hogy végezzék-e. Mert a játékos meg tudja, hogy igazából onnantól kell visszaszámlálni azokat a másodpercek.
0: Ez most már fix szabály.
1: Igen, de azok a másodpercek is hogy telnek el? Tehát ilyen lassan óra a földön nem jár.
0: De a filmekben, amikor három másodperc múlva robban a bomba, és megnézel konkrétan 10 percet még
1: igen, után. Kettő. Igen, míg ezt végigmondtad, egy másodperc telt el. Tehát, hogy néha így számolnak. Persze, amikor már eljutnak 3-4-ig, akkor utána már sürgetik a kapus, de volt olyan kapus most pont a hétvégén, hogy még visszafelé szaladt az ötöshez a lab, de az már számoltak. Uh-huh. Tehát, hogy megfordult, és már azt hogy kettő, csak a futás
0: gyorsan. Hát azért, mert annak valószínűleg nincsen gyereke, mert ha lenne gyereke, akkor tudná azt, hogy na ide figyelj, 3-ig számolok.
1: Ja, Istenem.
0: 1, 2 és fél, 2 és 3/4.
1: Nálatok is így volt.
0: Mennyit hallottam én ezt?
1: Igen.
0: Na jó, 9 perc múlva 8 óra, megyünk tovább jó zenével, közben, hogyha hozzánk szólnátok, akkor bátran tegyétek, számítunk a véleményetekre, SMS és Viber számunk 0620-316-3000, előttem a kép, meg egy jó dal, ez Veréb Tamás felvétele.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó-Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zene.

0: Szerves, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
3: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggelt, jó utat, biztonságos célba érést kívánunk. Információkkal érkezett a vonal végére Horváth László gépjármű szakoktató. Melyek ezek? Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát van egy rossz hírem. Vámaszterti út Budai Nagyantal utca kereszteződében történt egy anyagi káros baleset. Ott egyébként is kaotikus állapotok vannak, tehát ott vagy kerüljük, vagy legyünk türelemmel. A Pesti utca 37 szám előtt fölbontottak a belső sávból egy rész, tehát ott is 30 km/h fedezték korlátozásra kell számítani. A Csigekert utcától a Bem térig továbbra is tartanak a munkálatok fölváltva, ahol külső forgalmi sávot, a belső forgalmi sávot zárják le. Valamint a Liketérti út homokkerti felüljáró előtti részén kettő sávot lezártak, tehát ott is nagyon. Tehát tulajdonképpen az egész város területén túrás faragás van. Legyünk figyelmesek, körültekintésük, balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Helyi dolgozókra építene a Seattle a spanyolországi gyárában is. Tanszergyűjtés indul a hajdúsági rászoruló diákoknak. Új padokat helyeztek ki a debreceni Csapó utcára. Földi Betti vagyok, imád részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A spanyolországi akkumulátor gyárában is helyi dolgozókra támaszkodna a Seattle, miközben az üzem építésében és elindításában jelentős számú kínai munkatárs vehet részt. A Reuters alapján a Seattle spanyolországi beruházásán átlagosan 1000 kínai munkást foglalkoztathatnak, a létszám a munkák csúcsán akár 1700 főre is emelkedhet. A vállalat szerint erre a gyár felépítéséhez és beindításához van szükség, a működés során azonban már a helyi munkaerőre számítanak. A teljes kapacitás eléréséhez 4000 aragóniai munkavállalót képeznek ki. A Seattle Debrecenben is folytatja a toborzást, jelenleg 1470 dolgozója van, az év végére pedig 2300 főre növelnék a létszámot. Legyen tele az iskolatáska elnevezéssel indít tanszergyűjtést a Magyar Vöröskereszt Debrecenben és Püspökladányban. A július 27-től augusztus végéig tartó akció célja, hogy segítsék a rászoruló és hátrányos helyzetű családok gyermekeinek tanévkezdését. A szervezet tanszereket, iskolatáskákat és tornafelszereléseket gyűjt, amelyekkel könnyebbé tehetik az iskolakezdést azoknak a diákoknak, akiknek családja számára ez komoly anyagi terhet jelent. A felajánlásokat új vagy jó állapotú használt formában várják a Vöröskereszt területi irodáiban. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy aki teheti, csatlakozzon az akcióhoz és támogassa a hajdúsági rászoruló gyerekeket. Új padokat helyeztek ki Debrecenben a Csapó utcán. A fejlesztést a Civil Fórum Debrecen Egyesület kezdeményezte, még a májusi közgyűlésen, ahol azt kérték, hogy a Csapó utca páros oldalán, különösen az üzletek előtt nagy gyalogos forgalmú szakaszon legyen több pihenési lehetőség. A javaslat része volt további kerékpártárolók és szemetesek kihelyezése is. A kezdeményezést követően helyszíni egyeztetést tartottak a Városfejlesztési Főosztály munkatársaival, ahol közösen vizsgálták meg a legalkalmasabb helyszíneket. Több mint egy éve működik Debrecenben a zöld őrszám környezeti ellenőrző módszer. A városban 16 komplex mérőállomás figyeli folyamatosan a legfontosabb környezeti jellemzőket, köztük a levegő, a talaj, a felszín alatti vizek és több ponton a zajterhelés állapotát. Két helyszínen a felszíni vizek minőségét is mérik. Az adatokat rendszeresen elemzik, a validált eredmények pedig online bárki számára elérhetők negyedéves jelentésekkel együtt. Közzétették a Campus Fesztiválon elhagyott tárgyak listáját. A szervezők a rendezvény utáni első munkanapra összegyűjtötték, mi maradt a fesztivál területén a kapuzárás után. Többek között kulcsok, ruhadarabok, ékszerek, bankkártyák, telefon, személyes okmányok és más tárgyak is várják gazdáikat. A teljes lista a Campus Fesztivál honlapján érhető el. A megtalált tárgyakat július 27-től délután 2 órától már át lehet venni a Red and White-ban. A személyes okmányok esetében azonban más az eljárás. Ezeket a fesztiválozók a kormányablakokban tudják átvenni. A szervezők arra kérik az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék a listát.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Már Stílusunkban hamarosan itt a pallagfű pollen szezon, már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációjuk nem éri el egyelőre a tüneteket okozó közepes szintet. Mindemellett a magasban már kezdetét vette a melegedés, így felerősödhetnek a melegfrontra érzékenyek panaszai. A maximumok 29-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szép reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 14 perc van, és hát két táborra oszthatjuk szerintem az emberiséget, akik zokniban alszanak, vagy akik anélkül. Ja,
2: azt hittem, férfiak és nők.
1: Hát ennyire talán nem egyszerű a helyzet.
2: Zokniban
1: nem ennyire
2: alszanak? Nyáron?
1: Nem, úgy általában. Hát most itt évszaktól, napszaktól teljesen
2: nincs
1: függetlenül.
2: Nincs is annál jobb, amikor a szobában 35 fok van, és még egy zoknit felveszel a lábadra. Állítólag ez a komfortérzetet télen növeli, tehát valóban, amikor hűvösebb van, mert elég nagy ott a hőveszteség a lábakon, meg van, aki kidugja a lábát a paplan alól, és ezért kell rá zokni.
1: Na, elmondom egyébként, hogy mi van ennek a hátterében. Állítólag életmentő lehet, hogy zokniban alszunk. Általában jobban alszanak, tovább alszanak, akik így tesznek. Azért van, mert a zokni meleg

0: tudom. Egyszer aludtam talán így át, vannak ilyen robotok, igen. Van, aki feldobja. Az egyik oldal például nekem napok óta feldobja, hogy és most már elfogadták a férfiak 40 év munkaviszony után nyugdíjba mehetnek, és akkor megnézem májusi cikk. Tehát, hogy még...
1: És Csehország.
0: Még mindig nem fogadtak el semmit, de mindegy. Szóval itt az okni párti, meg az okni párt ellenes.
1: Igen, amúgy azt írja róla a szakirodalom, hogy igen, amúgy vannak előnyei, mert melegen tartja a lábat, amit az előbb is mondtam, igen, hogy azok elvileg igazak. Viszont érdemes arra figyelni, ne legyen túl szoros az okni, mert ronthatja a vérkeringést. Legyen tiszta, jól szellőző, mert különben, hogyha a műanyag szacskót húzol rá, akkor még be is gombásodik is.
0: Igen, meg közben a hálótársad sem fog neki örülni végig. Hazamész egész nap benne rohadtál egy bakancsba, a gumicsizma, nincs is annál jobb. Képzeld el, volt egy ismerősöm, katona volt, és azt hiszem Bátorligeten volt ilyen határőr alakulatnál, és ott voltak lovasok is még abban az időben, nem tudom, most vannak-e, tehát akik ott a határ mellett lóháton vizsgálták, hogy nem történt-e hatásértés. Uh-huh. Na most volt olyan közöttük az egyik, aki nem volt hajlandó zuhanyozni, hanem ő úgy, ahogy van, úgy akart lefeküdni, aludni.
1: Migránsnak öltözött.
0: Gyakorlóban mindenbe együtt, mert megérkezett késő este. Hát voltak még vagy 20 ott a katonaságnál, abban a szobában. Úgy, ahogy van, ruhástól behajították a zuhanyzóba, és ráengedték a hideg vizet, mondták, hogy tanuld meg. Szóval egy lószagod van. Tehát egy egész nap ugye egy izzadó lónak a hátán ülsz, vagy hát egy olyan lónak, hát egész nap ugye átveszi azt a szagot. Istállóba dolgoztál utána, mert lenyergesz, felnyergesz, ezt csinálsz, azt csinálsz. Kettő, vagy három, meg le se öltözön, semmi, zuhanyzás, amit nem bírták elviselni.
1: A jön ott lóháton, és kérdezik egymástól a többiek, hogy te az ki? Látod az arcát? Nem látom a legyektől.
0: Igen. Na, azt meséltem neked azt a szürreális képet, egyszer elmentem meglátogatni. És hát egy nagy vaskapu volt.
1: És tényleg jó oszpály.
0: Mint azt tudod a katonaságnál egyébként, és nem látsz be. És akkor ott áll egy őr, mondtam, jó napot kívánok, megérkeztem, XY-t keresem, hogy nem tudom, lehet-e vele találkozni, eljöttem ide a világ
1: végére. Ki az anyád a Demizsonnal?
0: És mondta, hogy egy pillanat, megnézem, hogy bent van-e, és hogy esetleg most a körletbe be lehet-e lépni, és lehet-e vele találkozni. Bement, mondja, hogy oké, persze, természetes, tudnak fogadni, hogy akkor mehetek. Kinyitották az ajtót, és a következő kép tárul elém, felbakolva egy disznó, amit éppen akkor perzseltek, klotgatyában nyáron 30 fokban ott áll körülötte, vagy 3-4 határőr, katona, stb. Már csak a fogópálinka hiányzott. És így ránéztem, mondom, hát valahogy másképpen volt a hadseregről, meg a katonaságról. Tehát ott éppen aznap egy disznóvágást tartottak, és mondták, hogy egy kis családias itt a légkör.
1: Igen, de volt egy másik társaság, akik egy másfajta szolgálatban voltak ott a sarokba beosztva, ők ott az árnyékban nézték telefonról hatan a trónok harcát.
0: Nem volt még telefon. Nem,
1: ja,
0: hát még ezért valamivel le kellett őket hát kötni, úgyhogy nekem ott egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy biztos, hogy jó kezekben van a hazavédelme. Tehát lehet, hogy az ellenséget nem tudják majd legyőzni, de hogy fel tudnak bontani egy disznót, az tuti.
1: Igen, viszont tényleg amúgy van előnye annak, hogy bejött a technológia az életünkbe, és ott van mindig a zsebünkben a telefon, mert hogyha unalmas perceink vannak, akkor nem az van, mint régen, hogy agyon szexeljük magunkat, meg halálra isszuk magunkat, mert hogy ugye valamivel üssük el az időt, hát ugye a téli estéken ezzel a kettővel tudták leginkább a régiek
0: előtt. Ezért van olyan sok szeptemberi gyerek.
1: És alkoholista. Na jó, szóval visszatérve az oknira, azért arra kíváncsi lennék, hogy a hallgatóink körében ez hogyan oszlik meg, eleve az alvásnak is mindenkinél van egy fajta protokoll, kispárnával, nagypárnával, betakarózva, kitakarózva, félig nyitva ablak, redőn ráhúzva.
0: Anélkül?
1: Így van.
0: Pizsamába anélkül, alsógatyába anélkül. Nézd meg az összes bűnözőt. Bármikor megnézel egy felvételt, hogy letartóztattak valakit, ilyen rendőrségi razzia, stb. Mindegyik kisgatyában van. Úgy van előállítva, nem?
1: Tényleg.
0: Tehát, hogy úgy tűnik ez a...
1: És fél pucéran. Igen. Én még nem láttam pólóban bűnözőt, akire az rányított.
0: Fekszik a földön, hátra tett kézzel, egy szál alsógatyában. Tehát, hogy lehet, hogy ő az főszponzor a bűnözőknek.
1: Nem, az a baj egyébként, hogy na, én lennék az első szerintem az, akit pólóban érnének tetten, kisgatyában, mert én az a fajta vagyok, ha póló nélkül fekszem le, hiába, még akár melegem is volt, hajnalra taknyos leszek. És akkor csöpögő orra engem ne vigyenek el.
0: Komolyan. Tehát akkor te pólós.
1: Én pólós.
0: Pólós vagy. Póló, igen. Meg alsógatya?
1: Igen. Általában az
0: amit... Pizsi nincs.
1: Hát de van pizsi, de ha nincs, akkor ugye nyilván, igen. Ami 3 napja rajtam van, az is tök jó szokott lenni.
0: Én elég hülyén néznék ilyen előállításnál, szerintem előbb rámadnának egy gatyát, mert én meg lassan nagyon hordok. Tehát, hogy így ez a előállításnál, tessék a falhoz állni, hát biztos úr, egyébként valamit nem vehetnék fel, tehát olyan hülyén néz ki. De...
1: Ja, hogy te teljesen pucéren alsz?
0: Úgy szoktam. Hát nyilván, mert nagyon meleg is van, meg egyszerűen...
1: Amúgy állítólag egészség.

0: És de szokni legyen rajtad.
1: Na, az aztán végképp milyen néz neki. De tudod, na, hazamegyek, kipróbálom, és akkor szerinted nem néznének hülyének? Mit csinálsz, mit matadsz a szekrémet, csak keresek egy zoknit?
0: Igen, a múltkor láttam egy filmet, ott férfi és a nő az ágyban voltak, és elkezdték levenni a zoknit, tudtam, hogy szexelni fognak, és nem aludni. Mert ugye alvásnál az ember magán tartja a zoknit állítólag.
1: Uh-huh. Na jó, hát nem tudom, most akkor már megfejtettük, hogy majd legközelebb arról is beszélünk, hogy milyen zokni kell. Vannak ezek most már ilyen kompressziós zoknik, meg mindenféle.
0: Ja, ez nagyon fontos, hogy ne olyan legyen, ami elszorítja a lábad, legyen jól szellőző, hogy ne izzadjon benne, például pamut vagy bambusz.
1: Persze, a focista meg ilyen hosszú sportszárban, nem? Tehát ilyen térdig felhúzva, mint ahogy mostanában divat, az anyukám, csak ez van itthon. Hát ezt most, aki Pista bácsi, hát most akkor felveszem, és akkor majd kész, az lesz rajta, milyen hosszú szárú.
0: Igen, aztán ugye az is egy protokoláris része ennek, hogy az alvásnak, hogy nem csak az, hogy mit viselünk, hanem az, hogy mi az, ami még ilyen zavaró lehet a környezetünkben. Te például nem bírod elviselni a világító ledeket, a standby mód mutat.
1: Nem nagyon.
0: Nem világításokat.
1: Nagyon. Igen, az egy zavaró. És milyen érdekes, hogy abszolút nem volt így. Tehát, hogy évekig úgy aludtam nyitott ablaknál, ha felkelt a nap, akkor felkeltem én is, tehát, hogy ez a világos, és az jó volt. És most egy pár napig, amikor volt ez a nagy hőség, akkor ugyanezt kipróbáltuk, és egy nap átállás után megint működött. Már nem zavart a világítás, már nem zavart a standby, semmi. Tehát meg lehet ezeket szokni. Amikor először Budapesten aludtam például, ott nem bírtam megszokni a villamosnak ezt a csörgését, csattogását, stb. Tehát, hogy nyitott ablaknál ugyanúgy nyáron, két nap után fel se tűnt, hogy csörögött egy villamos, vagy jön-megy, már hozzászoksz.
0: Mi is laktunk olyan helyen, mentőállomás közelében, és átjöttek a haverok, és akkor halljátok? Hát halljuk, már ez a 13. Igen. Mert ő meg olyan helyről jött, ahova nem hallatszik oda.
1: Igen, vagy reptér környéken, és akkor már tudtam, na ez már megint a FR-22-34-es járat. Már a hangjából fel is, mert most kell leszállnia. Nem, hát ott jönnek, de egyébként azt is megszokod egy idő után, vagy legalábbis szerintem meg lehet szokni.
0: Igen, és azt hitné az ember, hogy élhetetlenek ezek a helyek, amúgy olcsóban hozzá lehet jutni, és tényleg csak állítólag megszokás kérdése, de hány olyan filmet látunk, vagy aki járt már esetleg Amerika olyan részein, ahol nálunk a metró az a föld alatt megy, ott meg a föld felett megy, és ott megy a házak
1: néha,
0: között.
1: Néha kimegy, igen.
0: Igen, és
1: az mennyire, hívják, hogy hév.
0: És mennyire érdekes az, és hogy ott van az ablakod előtt.
1: Ja,
0: megy el,
1: és hogy remeg.
0: Igen, vagy a vasútállomások környékén rengetegen élnek, vagy vasúti átkelőknél. Most ugye, hogy Nyíregyházen is nem ment több helyen az átkelőben a fényjelzőberendezés, és dudált a vonat,
1: még most
0: mint
1: sem
0: az
1: megy, és még most is dudál. Na. Tehát még most is reggel 6:37 óra körül. Van, aki csak egyet nyom, van, aki hosszan nyomja, de hát ez a. Azért is kell, hogy ne legyenek balesetek, úgyhogy...
0: És reggelente van ilyen, hogy kávéznak, cigiznek, Pityut, mennyi szoktál nyomni? Te egyet nyomsz, vagy hosszan nyomod?
1: Hány másodpercig? Három.
0: Hát nekem úgy tanították.
1: Elnéztem egy nullával.
0: Nekem apám 3 percig nyomta, én azóta is így tanultam. Igen. Na úgyhogy mindenkinek remélhetőleg pihentető éjszakája volt. Használjátok ki, még a következő, talán a mai éjszaka lesz az, amikor lehet pihenni, utána beindul ez a brutális hőség. Bár elnézve az előrejelzést, úgy néz ki, hogy talán ilyen 20 foknál magasabb nem lesz a hajnali érték, tehát elképzelhető, hogy azért hajnal a tájt már visszahűlhet annyira legalábbis a levegő, hogy...
1: Nagyon jó. Tehát hajnalban kell lefeküdni a következő napokban, mindenkinek javasoljuk, hogy addig maradjon fent.
0: Igen, hajnal 2-től 4-ig, hogyha tudnátok aludni egy nagyot.
1: Ne nyírjatok füvet, vagy csináljatok az... valamit, nincs is, hanem flexeljetek, mert az a másik.
0: Amúgy én azért szeretem az éjszakai életet, vagy régen azért szerettem, nyilván már most nem összeegyeztethető a reggel koránkelésekkel, olyankor békés minden, olyankor pont megnyugszik, az egész város már éppen nyugovóra tér, mindenki lecsendesedik, és akkor valahogy az a meghittség vagy nyugalom engem az mindig inspirált, igen, arra, hogy nekem most kell valamit csinálnom. Csak, amúgy, csak nagyon rossz flexelni éjfélkor.
1: Igen. Külföld ismerősöm mesélte, aki itt volt most a közelműben Magyarországon, és akkor ugyanerre panaszkodott. Figyelj már, itt mindig valaki jön, megy, flexel, vagy éppen füvet nyír, vagy csörög, csattog. Azt mondja, nálunk mi felénk ez nem szokás.
0: Mert honnan jön?
1: Hát egy skandináv országból jött, és mondta, hogy nálunk hogy hétvégén nem ezzel indul a nap, hogy beindulnak a flexek, meg a fűnyírók, meg ilyesmi. Ott is persze karban tartja, csak azt mondta, hogy általában napközben, vagy a nap vége felé, tehát az esti órákban, vagy délutáni órákban.
0: Hát jó, de a magyarok hétfőtől szombatig dolgoznak, a vasárnapi pihenőnapon pedig jöhet a flexelés.
1: Hát, ami tilos egyébként, vagy tilos lenne, hogy nem lehetne vasárnap se füvet nyírni,
0: zajongani,
1: igen, de azt mondta, hogy náluk ez nem, náluk fordítva van, tehát inkább a délután, este 6-kor mondjuk hazament a munkából, akkor lenyírja a füvet, az viszont látás. Tehát így Na jó, hát más vagy időbeosztás.
0: Na, a skandinávok biztos, hogy zoktiban alszanak. Innen indultunk ki, hogy a zokti mennyire egészséges.
1: Az biztos, Svédországban ott, főleg, ha kint alszik a szabadban.
0: Hát, az tuti. Na jó, van, sok vidámságot kívánunk mára is, és türelmet az utakon. Készüljetek, jön a hőség, és persze a jó zenék is. Itt van például Szigála.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: További szép reggelt, jó sportolást. Laci, mit hoztál nekünk?
3: Sokat beszéltünk ma már a VAR-ról, meg a világbajnokságról. Még egy picit azért beszélgetünk erről, mert hogy a franciáknál kinevezték az új kapitányt. Nem fogsz meglepődni szerintem, mert mi is beharangoztunk.
2: Zinedine Zidane.
3: Így van, innentől kezdve.
2: Egy fejhosszal.
3: Szerinted kell, mert bárki is nem ezt mondani nekik. Én szeretnék lenni a kapitány. Oké, jöhetsz. Ő lett, igen. És azt gondolom, hogy jó kezekbe kerül a francia válogatott.
2: És így ment a folyosón struccozva, tudod, mint hogy régen lefejelt egy játékos a pályán. Szóval ki akar még lenni kapitány?
3: Igen. Materazzi lesz a másodedzőnk, jó? Hát meghívjuk. Egyébként szerintem Deschamps jó kapitány volt, és...
2: Nem véletlenül volt 16 évig talán.
3: Persze, meg hát a franciákkal szép sikereket ért el, tehát nagyon jó eredményeket ért el. Azt sajnálom egyébként, hogy kicsit olyan megkeseredetten távozott, és a saját bevallása szerint nagyon csalódott volt. Ezért aztán már a VB előtt jelezte, hogy távozni.
2: Figyelj, egy kicsikét olyan csúfos volt az a bronzmeccs első fél ideje.
3: Hát ott igen. Viszont ott már tényleg szerintem az volt a taktika, hogy na menjetek ki, felszabadultan játszatok, meg játszanak azok is, akik egyébként eddig kevesebbet.
2: De ez az, hogy nem játszottak. Tehát az első fél időben nem játszottak.
3: Utána meg azt mondták, gyerekek, ez ciki. Jó, akkor kimegyünk, jó. És utána meg egy izgalmas, legalábbis látványos mérkőzés volt.
2: Ez szép volt. Tehát ha valaki a foci szépségét szeretné megnézni, nem tudom, ilyen eredménykényszer nélkül, akkor igen, én azt
3: akkor
2: javaslom.
3: Az tökéletes. De hát ha már világbajnokság, akkor elképzel hogy átalakul a világbajnokság szervezése, legalábbis a FIFA most ezt tervezi. Hát nem kellene szerintem a Infantinónak ilyen sok időt Trumppal együtt töltenie, mert jönnek a jobbnál jobb ötletek, idézőjelbe. Most azt találták ki, hogy egy ilyen befektetői csoport beszállna a világbajnokság rendezésébe, és kvázi ők lennének a kereskedelmi jogok tulajdonosai. Van ilyenre példa, például a Forma 1-ben is így van, hogy van egy kereskedelmi jog tulajdonos, és hát utána ő dönt arról, hogy mi meg hogy legyen. Látjuk az irányt, hogy mi lett belőle.
2: Nem jó egyébként, hogyha egy kézben van, vagy egy csoport kezében.
3: Őket egy dolog motiválja, a profit. Semmi igen. Más.
2: Tehát a show, a reklám és van. A sportértéke egyre hátrébb szorul.
3: Tökéletesen összefoglaltad, és ugyanez jellemző most a Forma 1-re, és hogy miközben tele van egyébként a lelátó, miközben tényleg dübörög mindenhonnan a reklám, meg a csapatok, meg a versenyzők, most már csak egyetlen egy hátulütője van, a sportérték veszett el gyakorlatilag belőle. Minden egyes futamon ugyanazt halljuk, hogy köszönjük, milyen sokan vagytok, milyen jó hangulat van, minden. Ez tényleg így van. Viszont akik régebbi Forma 1 követők, azok meg szépen lassan úgy
2: elkoptak,
3: meg azt mondják, hogy köszönjük szépen.
2: De egy generációváltásról van szó egyébként, hogy új trendek, új generáció, a régiek azok nem is követték, nem is sírják azt vissza.
3: Jó, de amikor már a versenyzők is panaszkodnak, hogy a Super Mario-vá vált a verseny, mert a visszatöltés, meg a pontgyűjtés, meg a nem tudom mi.
2: Na ez oké, ez jó.
3: Meg 16 futam volt egy évben, most meg már 20 fölött tartunk, vagy már 20, nem is tudom hány versenynél, és gyakorlatilag az a varázs, amit vártál, hogy 2-3 hetente, mert akkor csak annyi volt nyáron, jön majd a következő futam, és hát én emlékszem magamra, hogy mennyire bosszankodtam, hogy nem tudtam megnézni véletlenül egy versenyt. Most meg, jó, megint volt hétvégén, oké, meg már sprint futam, aminek semmi értelme, tehát tényleg semmi. Tehát a versenyzők is, meg mindenki gyakorlatilag látszik rajtuk, hogy unják és ne törjék össze magukat. Na mindegy, szóval a fociban is, hogyha lesz egy ilyen, akkor nyilván ők profitot szeretnének, és már felmerült, hogy akkor 48 csapatról felemeljük 60 csapatra az indulók létszámát, mert nyilván akkor nagyobb terület, több ország, több kereskedelmi jog, amit lehet értékesíteni.
2: Féltem én ettől egyébként, hogy Amerikában lesz ott minden,
3: kitalálják
2: a profit, a reklám, a brandépítés.
3: Igen, és most már az is szóba került, hogy mi lenne, hogyha sűrűbben lenne világbajnokság, nem csak 4 évente.
2: Két hetente. Mondjuk,
3: 2 évente. Igen, na hát ezzel megölik az egészet gyakorlatilag, én azt gondolom. Az UEFA azonnal jelezte, hogy köszönjük szépen, nálunk ez nem. Tehát biztos, hogy ők nemet fognak mondani, vagy legalábbis nem fogják eladni a jogokat. Csak egyébként hát ugye a legszebb, hogy Infantino állítólag egy olyan emberrel beszélt, aki Trumpnak az egyik rokona, és ő szeretne ilyen befektetőként beszállni, viszont akkor megerősítették, hogy Infantino lenne a vezérigazgató ennél a cégnél, kvázi nem is kell majd szavazni róla.
2: Trump egyik ismerőse, ezeket mindig úgy tudom elképzelni az anekdotákból, hogy a részeg nagybácsi. Na, ide figyelj, Inflagranti! Akkor úgy lesz, hogy...
3: Inflagranti,
2: és akkor, na, most azt akartam még mondani, hogy pont olyan ez az egész helyzet, ezekben a kiélezett sporteseményekben, ahol már most a reklám, meg a bevételek a legfontosabbak, mint hogy régen voltak a filmtekercses fényképezők, minden képkockának értéke volt.
3: Pontosan.
2: Mert
3: nem volt,
2: nem
3: olyan,
2: volt
3: sok.
2: Olyan sok.
3: Volt, 24 meg 32.
2: Most csinálsz kész. Egy nap 1000 fotót,
3: igen.
2: És nincs értéke.
3: Nincs. Ez teljesen abszolút így van, nem is lehet vele vitatkozni, és hát ezzel egy kicsit úgy elcsépelik meg, hát ugyanez gyakorlatilag már mindenkire gondolnak, csak szerencsétlen focistára nem, aki éjjel-nappal most már meccset játszik, meg edzésen van, már annyira túl vannak terhelve, és nem sajnáltatni akarom őket, de tényleg. Tehát
2: és látszott a világbajnokságon is, hogy a nagy van, nevek, meg a nagy csapatok van. Játékosai
3: és azok
2: ki vannak merülve.
3: Véget ért a világbajnokság, kaptak egy hét szünetet, és már mehetnek a bajnoki mérkőzéseken majd, mert hogy kezdődik a bajnokság, és nyilván a klub csapatuk meg azt várja, hogy maximális teljesítmény nyújtsanak.
2: Mert nekik az a bejelentett munkájuk.
3: Fizetik. Így van. Úgyhogy ez így. És hát gondolj bele, hogy eddig is ugye két évente EB volt, meg VB volt, meg vagy négy évente, tehát hogy minden második évben volt egy nagy foci esemény.
2: Nincs elebogár rajzás.
3: Igen, meg olimpia, meg stb., meg most már a bajnokok ligájában is csoportmeccsek, meg mindenféle. Tehát gyakorlatilag azt veszed észre, hogy egy idő után már nem is érdekel. Hanem rákattintasz, jó, kijátszik, jó, hát akkor azt most nem
2: mindig,
3: is nézem.
2: Mindig van mit nézni. Minden manapság már minden elérhető, ezért igen. Lett minden egyre értéktelenebb. Tehát hogy szerintem ez a világ összes dolgára igaz. És pont ezért vagyok én is úgy vele nagyon régóta, csak a világ vagy európai eseményeket ülök le megnézni, pont azért, mert az valamennyire különleges, mert akárhova kapcsolok, mindenhol találok, vagy egy dezodor reklámot, vagy egy gyógyszer reklámot, vagy egy foci meccset.
3: De, vagy dezodor reklámot foci meccs közben. Igen, hát mondjuk, ha hajlak reklámot kellene csinálnod, és focihoz kapcsolni, én biztos, hogy Kukureját javasolnám. Tehát ő az a spanyol játékos, aki ilyen hosszú hajjal rohangál a pályán, és ideális. Na most képzeld el, hogy neki szándékosan ilyen hosszú a haja, nem azért, mert ez a divat vagy ilyesmi, hanem van három gyereke, és a legidősebb gyerek, az első gyerek, ő autista. Úgy született. És azért ilyen hosszú a haja a mérkőzéseken, hogy a gyerek, amikor nézi a tévén keresztül vagy élőben, messziről láthassa, hogy hol van apa. Nagyon szép gesztus, én is azt gondolom. És hát ő egyébként egy nagyon jó szándékú ember, bár sokszor kifütyülik a mérkőzéseken, és mert tényleg nem tud elbújni, mert látják a nézők is, hogy hol rohangál, és ha van egy keményebb belépője, onnantól kezdve már mindenki tudja, hogy ő ki volt. De hogy ő egyébként támogat is ilyen egyesületeket, alapítványokat, ahol fogyatékkal élő gyerekek vannak, és a többi, és a többi. De hogy így a gyerek miatt ilyen hosszú a haja, viszont tett egy felelőtlen kijelentést a világbajnokság előtt, azt mondta, ha megnyerik a VB-t, akkor a kapitánynak a arcképét magára tetováltatja. Hát, megnyerték a világbajnokságot, és tegnap közölték a közösségi oldalakon, elkezdődött a tetoválási művelet a vállán, a 64 éves szakembernek a képe ott virít majd, úgyhogy...
2: De mindenkinek a karján, vagy csak ő vállalta?
3: Csak ő vállalta be. Tehát ő azt mondta, hogy neki megér ennyit, és hogy ezt hát most már utólag azt mondta, meg a kapitány is azt mondta, hogy ez egy felelőtlen kijelentés volt, hogy az én arcképem legyen majd Kukureja vállán, de azt mondta, hogy végül is az ígéret szép szóval betartják úgy jó, már pedig ő betartja, és elkezdték a tetoválást. Úgyhogy hát elég furán fog kinézni. Mások inkább a családnak a képét tetováltatják oda, vagy esetleg valami dolgot.
2: Ó, de szép kép, édesapád. Nem az edzőm.
3: Nem, fuhant a mester, de egyébként nem érdekes. Tehát így, ott marad majd az örökké valóságnak, vagy legalábbis egy, ami Kukureja él. Úgyhogy ilyen szempontból is egy pozitív személyiség, és le a kalappal előtte. Ha valaki viszont mondjuk a vételkörzetünkben különleges dologra vágyik, akkor javasoljuk neki szombaton azt a programot, ami Nyíregyházán lesz. Össze lehet kapcsolni a sportot és a kikapcsolódást, a grillezést, meg a egy kicsit a chillezést, hogy használjam ezt a kifejezést, amit most a fiatalok is használnak már, mert hogy a Marsó Teniszcentrum szervez egy ilyen rendezvényt a Városi Stadionban, a Marsó Teniszcentrumban az új padelpályán, ahová ki lehet menni, ki lehet próbálni ezt a játékot, illetve lehet egy kicsit így chillezni. Úgyhogy ez egy különleges esemény lesz, és hát első alkalommal szervezik meg, de szerintem lesz ebből a folytatás, ismerve legalábbis a Marsó Teniszcentrumot. Aki pedig még nem próbálta ki a padelt, annak is javasoljuk, Gabi bólogat, ő már nagyon régóta szeretné ezt kipróbálni.
2: Igen, egyelőre falabdáig jutottam, ma is megyek.
3: Is talán ja. Már élete során.
2: Is többször.
3: Így van, most a kettőt lehet ötvözni, 2-2 ellen játszik, nagyon jó játék. Most a következő napokra jósolt időjárás nem a legkedvezőbb ilyen szempontból, tehát kánikulában, inkább csak az esti órákban játszon a aki ezzel meg akar ismerkedni, de egyébként viszont parádés. Úgyhogy hajrá, aki szeretné ezt kipróbálni, ez egy szombati program.
2: Jó sportolást mindenkinek, Laci, neked köszönjük az összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Június 31-től augusztus 2-áig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapon, Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zene.

0: Szerves, Sóstóserfeszt és Buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Több mint 250 000 kérik az augusztus 20-ai tűzijáték eltörlését. Megszűnhet a kancellári rendszer a szakképzésben. Fellépne a kormány a közéleti részvételt akadályozó perek ellen. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 262 000 írták alá azt a petíciót, amely az augusztus 20-ai tűzijáték eltörlését kéri. Az AHAN kezdeményezését pénteken adták át az élő környezetért felelős minisztériumnak, ahol a héten Gajdos László miniszter elé kerülhet az ügy. A szervezet szerint az államalapítás ünnepét tűzijáték helyett olcsóbb és környezetkímélőbb látványelemekkel, például drónsóval vagy fényfestéssel is meg lehetne tartani. Az aláírásgyűjtés tovább folytatódik, és a kezdeményezés jelenleg az AHANG történetének legtöbb támogatót összegyűjtő online petíciója. A szervezet célja, hogy társadalmi vitát indítson az ünnepi látvány elemek jövőjéről. Átírná a szakképzési törvényt a kormány, ha javaslatot már benyújtották az országgyűlésnek. A módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy megszűnne a szakképzési centrumokban működő kancellári rendszer, vagyis a kettős vezetésen alapuló irányítási modell. A tárca szerint ezzel egyszerűbb, kevésbé hierarchikus rendszer jöhet létre, amely gyorsabb döntéshozatalt és közvetlenebb kommunikációt eredményezhet. A tervek szerint 2027. január 1-től a főigazgató venné át a kancellár feladatait, szakmai munkáját pedig főigazgató helyettes segíteni. A javaslat az oktatói testület szerepét is erősíteni az igazgatói pályázatok szakmai értékelésében. A PDS üdvözölte a felülvizsgálatot, de szerintük a módosítás több rendszer szintű problémára nem ad választ. Társadalmi egyeztetés kezdődött arról a törvénytervezetről, amellyel a kormány hatékonyabban lépne fel a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek ellen. Az igazságügyi minisztérium javaslata uniós irányelvet ültetne át a magyar jogba, és nagyobb védelmet adna azokkal a bírósági eljárásokkal szemben, amelyek célja nem egy jog tényleges érvényesítése, hanem újságírók, civil szervezetek vagy kritikusok megfélemlítése, ellehetetlenítése. A tervezet szerint az ilyen ügyeket korai szakaszban is ki lehetne szűrni. A csomag emellett megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, mert a minisztérium szerint az aránytalan kockázatot jelenthet az eljárások zavartalanságára és az adatvédelemre. Elfogadta a parlament az országos közlekedés szervezői és az országos gördülő állománykezelő társaság létrehozásáról szóló törvénymódosítást. A javaslatot 137 igen és 46 nem szavazattal hét tartózkodás mellett támogatták a képviselők. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az új szervezet a BKK-hoz hasonló modellben működhet majd országos szinten. Feladata a közösségi közlekedés megszervezése, a szolgáltatások megrendelése és ellenőrzése, valamint a menetrendek és tarifák kialakítása lehet. A döntés azért is fontos, mert 2033-tól az Európai Unióban megszűnnek a vasúti monopóliumok. Emellett külön állami cég kezelheti majd az új HÍV szerelvényeket és intercity motorvonatokat, amelyeket az állam azonos feltételekkel biztosíthat a szolgáltatóknak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben igazi nyári időre kell készülni, erőteljesebb hőhullámra, felhő alig lesz az égen a folytatásban. A legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, a maximumok 29-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További vidám délelőtt 9 óra 13 perc van, napsütésben gazdag lesz a mai időjárásunk is, és a következő egy hétben sem igazán számíthatunk csapadékra, őrült hőségre viszont annál inkább. Na, és közben viszont azért rengeteg helyen munkálatok is zajlanak, úgyhogy feltartják a forgalmat, de remélhetőleg ezt mindenki békésen végig tudja vinni, és anélkül, hogy bárki megsérülne, el tudjátok hagyni ezeket a munkaterületeket. Például Nyíregyházán a Bethlen Gábor utcán csőtörési helyreállítással bíbelődnek a szakemberek, csak úgy, mint az Árok utcán, ahol például a nyírtávhő dolgozik. Ma reggel Debrecenben volt egy anyagi kárral járó baleset a Vámospércsi Budai Nagyantal kereszteződésében, illetve komolyabb forgalomkorlátozás és bizonyos sávok lezárása az, ami várhat azokra, akik Debrecen Csigekert utcába tévednének, úgyhogy mindenhol sok türelmet kérnénk, és persze körültekintő közlekedés. Bármilyen információtok lenne, azt a 0623 3000-es információs vonalunkra elküldhetitek, és hogyha így tesztek, az nekünk nagyon jól esik, és higgyétek el a többieknek, meg még jobban, hogyha előre informálódhatnak bizonyos helyzetekről az utakról. Közben pedig, ha az utakat járjátok, akkor legyetek többek között amiatt is figyelmesek, hogy még mindig tart a Szentsei Valenta autó játéka, az autóvadászatban pedig a kék színű MG3-as kellene levadászni, de tényleg csak abban az esetben, hogyha szeretnétek egy hosszú hétvégére magatokénak tudni az autót, illetve az autóval együtt eljutni a Hotel Aurumba, Hajdúszoboszlóra, egy kényeztető, wellness, pihentető hétvégére. Szóval nincs más teendő, mint megtalálni az autót, lefotózni, a rajta található QR-kód segítségével beregisztrálni. Mindez tényleg magától értetődő és pofon egyszerű, és innentől kezdve hátradőlni és várni augusztus 28-át, ugyanis akkor zárul majd le a játéknak ez az etapja, és kiderül, hogy kié lehet az autó, na meg a hosszú hétvége, és hogy kié lesz a következő dal, bárki, aki szereti, Eva Max, Spotify.

Drive Safe, Neil Horan, valamint My Smith dala szólt. Pontosan 9:30 van ez a Sunshine FM. A héten szerdán benzin és gázolaj nagykereskedelmi árak is változnak, csak nem tudom, miért mondom ezt ilyen vidáman, tehát a benzin 3 forinttal. Ja, csökken, akkor ez mégiscsak egy vidám hír. A gázolaj viszont sajnos 5-tel emelkedik, úgyhogy ellenkező irányba változnak most az üzemanyagárak. A 95-ös benzin 600 körül mozog, a gázolaj pedig 630 környékén, és hát természetesen ezek azért változhatnak, és lehetnek komolyabb differenciák egyes kutakat, egyes településeket érintve, autópályákról pedig nem is beszélve, hogy hol mennyit mutat a totemoszlop, akár le is fotózhatjátok, kíváncsi vagyok, hogy hol vannak hatalmas különbségek, amiket itt említek, azok egyébként átlagárak. Na, és hogy az átlag hőmérséklet átlépje a 27 fokot, én úgy emlékszem, hogy olyankor szokott hőségriadó lenni, mikor a napi átlag hőmérséklet, közép hőmérséklet 27 fok, az majd kiderül. Ugyanis a következő napokban tehát megérkeznek a 38-40 fokok, és hogyha emellé egyébként még a hajnali órákban sem tudna visszahűlni 24-25 foknál lejjebb, akkor biztos, hogy lesz majd hőségriadó. Egyelőre viszont olybá tűnik, hogy nagyjából 18-20 fokok lesznek hajnalban. Szerintem egyébként éppenséggel már pihentető lehet az alvás, mondjuk hajnal 2:30-5 között, úgyhogy na mindegy, kitartása nagy melegbe, főleg azoknak eshet nagyon rosszul, akiknek sajnos kinti munkavégzés a feladatuk, és hát rengeteg helyen van egyébként olyan munkavégzés, útfelújítás, rekonstrukció, ahol ugye kint nincs klíma, nincsen fedél a munkások feje felett, úgyhogy bő folyadékbevitelre tudnánk őket is bíztatni és sarkalni. Érkezik a nagy meleg, és persze a jó zenék is. A lendületről pedig most Barbados szemefénye, vagyis Rihanna gondoskodik.

0: Naughty Boy Sam Smith és egy kis zenei kalandozás a régmúltban, 2013-ban jártunk és lalaláztunk. 9 óra 48 perc van, és bármerre is jártok, én azt kívánom, hogy ne szenvedjetek és ne okozzatok balesetet. Sajnos viszont ez elkerülhetetlen volt Hajdúszoboszlónál, ugyanis a Pávai Vajna és a Damjanics utca kereszteződésénél forgalmi akadályt képez az a két autó, ami összeütközött, karambolozott, tehát Hajdúszoboszlón, a Pávai Vajna és a Damjanics utca kereszteződésében. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, urai a problémának, és remélhetőleg személyisérülés nem történt, erről egyébként nem hallottunk. Nos, félpályán halad a forgalom, úgyhogy ha lenne benne változás, akkor kérlek szóljatok, köszi előre is. Na, és akkor kukkancsunk bele a reggelbe. Mi történt, miről beszélgettünk Lacival?
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Két táborra oszthatjuk szerintem az emberiséget, akik zokniban alszanak, vagy akik anélkül. Általában életmentő lehet, hogy zokniban alszunk. Általában jobban alszanak, tovább alszanak, akik így tesznek. Azért van, mert a zokni melegíti a lábat, tágítja az ereket, ezáltal hűti a testet, javítja a keringést, így az alvás minőséget is, és segíti az ellazulást, csökkenti az éjszakai ébredéseket, és mélyebb alvást biztosít.
2: Képzeld el, volt egy ismerősöm, katona volt, és azt hiszem Bátorligeten volt ilyen határőr alakulatnál, és ott voltak lovasok is még abban az időben, nem tudom, most vannak-e. Tehát akik ott a határ mellett lóháton vizsgálták, hogy nem történt-e hatásértés. Na most volt olyan közöttük az egyik, aki nem volt hajlandó zuhanyozni, hanem ő úgy, ahogy van, úgy akart lefeküdni, aludni, gyakorlóban mindenbe együtt, mert megérkezett késő este, hát voltak még vagy 20 ott a katonaságnál, abban a szobában, úgy, ahogy van, ruhástól behajították a zuhanyzóba, és ráengedték a hideg vizet, mondták, hogy tanuld meg, szóval egy lószagod van. Tehát egy egész nap ugye egy izzadó lónak a hátán ülsz, vagy hát egy olyan lónak, hát egész nap ugye átveszi azt a szagot. Istálóba dolgoztál utána, mert lenyergesz, felnyergesz, ezt csinálsz, azt csinálsz. Kettő, vagy három, meg le se öltözön, semmi, nem bírták elviselni.
0: A jön ott lóháton, és kérdezik egymástól a többiek, hogy te az ki, látod az arcát? Nem látom a legyektől.
2: Igen. Na, azt meséltem neked azt a szürreális képet, egyszer elmentem meglátogatni. És hát egy nagy vaskapu
0: és
2: volt.
0: És mit jó osztály?
2: Mint tudod a katonaságnál egyébként, és nem látsz be. És akkor ott áll egy őr, mondtam, jó napot kívánok, megérkeztem, XY-t keresem, hogy nem tudom, lehet-e vele találkozni, eljöttem ide a világ végére.
0: Ki az anyád a Demizsonnal?
2: És mondta, hogy egy pillanat, megnézem, hogy bent van-e, és hogy esetleg most a körletbe be lehet-e lépni, és lehet-e vele találkozni. Bement, mondja, hogy oké, persze, természetes, tudnak fogadni, hogy akkor mehetek. Kinyitották az ajtót, és a következő kép tárul elém, felbakolva egy disznó, amit éppen akkor perzseltek, klotgatyában nyáron 30 fokban ott áll körülötte, vagy 3-4 határőr, katona, stb. Már csak a fogópálinka hiányzott. Esküszönök, és így ránéztem, mondom, hát valahogy másképpen volt a hadseregről, meg a katonaságról. Tehát ott éppen aznap egy disznóvágást tartottak, és mondták, hogy egy kis családias itt a légkör.
0: Igen, de volt egy másik társaság, akik egy másfajta szolgálatban voltak ott a sarokba beosztva, ők ott az árnyékban nézték telefonról hatan a trónok harcát.
2: Nem volt még telefon.
0: Ja,
2: hát ez volt, ezért valamivel le kellett őket kötni, úgyhogy nekem ott egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy biztos, hogy jó kezekben van a hazavédelme. Tehát lehet, hogy az ellenséget nem tudják majd legyőzni, de hogy fel tudnak bontani egy disznót, az tuti.
0: Igen, viszont tényleg amúgy van előnye annak, hogy bejött a technológia az életünkbe, és ott van mindig a zsebünkben a telefon, mert hogyha unalmas perceink vannak, akkor nem az van, mint régen, hogy agyon szexeljük magunkat, meg halálra isszuk magunkat, mert hogy ugye valamivel üssük el az időt, hát ugye a téli estéken ezzel a kettővel tudták leginkább a régiek
2: elütni. Ezért van olyan sok szeptemberi gyerek.
0: És alkoholista. Na jó, szóval visszatérve a zoknira, azért arra kíváncsi lennék, hogy a hallgatóink körében ez hogyan oszlik meg. Meg eleve az alvásnak is mindenkinél van egy fajta protokoll, kispárnával, nagypárnával, betakarózva, kitakarózva, félig nyitva ablak, redőn ráhúzva. Így van.
2: Pizsamába anélkül, alsógatyába anélkül. Nézd meg az összes bűnözőt. Bármikor megnézel egy felvételt, hogy letartóztattak valakit, ilyen rendőrségi razzia, stb. Mindegyik kisgatyában van. Úgy van előállítva, nem?
0: Tényleg.
2: Tehát, hogy úgy tűnik ez a...
0: És félpucéran. Én még nem láttam pólóban bűnözőt, akire rányítottak.
2: Fekszik a földön, hátra tett kézzel. Én elég hülyén néznék ki ilyen előállításnál. Szerintem előbb rámadnának egy gatyát, mert én meg lassan nagyon hordok.
0: Ja, hogy te teljesen pucéran alszol?
2: Úgy szoktam. Hát nyilván, mert nagyon meleg is van, meg egyszerűen...
0: Amúgy állítólag egészséges, meg. De szokni legyen rajtad.
2: Na, aztán végképp ilyen néz neki.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Hát végül nem tudtuk meg, hogy most zoktiban egészséges vagy anélkül, de mindenki eldöntheti magában. 9 óra 53 perc van, ennyi volt már a keltető. Ne felejtjétek, hogy zajlik tovább az autókeresős Sunshine Valent autós vadászatunk, hogyha meglátjátok a kék MG3-ast, akkor érdemes lehet készíteni egy fotót, és persze a QR kódok segítségével regisztrálni. És hogy hol találjátok a QR kódot? Hát nagyjából az autó tetejét és aját leszámítva mindenhol, úgyhogy szó szerint eltéveszthetetlen. Kedves Márták, Flórák, benneteket Isten éltessen nagyon sokáig, hiszen ma van a névnapotok. Vezessetek türelmesen ma is, és hát a tegnapi fronthatás azt gondolom, hogy megtette a magáét, ugyanis rengeteg, hát mondhatni bódult állapotú sofőr volt, vagy figyelmetlen, és rengeteg baleset történt tegnap. Én nagyon remélem, hogy ez a tendencia nem folytatódik tovább. Egyébként úgy néz ki, hogy ma nincsen fronthatás, egész egyszerűen csak meleg lesz, és egyfajta pettingje a ránk váró forróságnak. Már most jelenleg is 20 fok fölötti értékek, és 30-ig nincs megállás. Köszi, hogy velünk múlattátok az időt, veletek volt Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Szép napot, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel.
3: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
4: Hey guys, I'm Cameron.
3: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig pénteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és három nap zene

0: belépés díjmentes. Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Debreceni razzia 19 embert állítottak elő. Fenntarthatósági minősítést szerzett a színpark első csarnoka. Sikerült a debreceni Lufi Bohóc rekord kísérlettel. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Közös körözési akciót tartottak Debrecenben a debreceni rendőrkapitányság és a készenléti rendőrség munkatársai. A Hajdú-Bihari rendőrség tájékoztatása szerint az ellenőrzés célja az volt, hogy felkutassák és elfogják az elfogató parancs alapján körözött helyi személyeket. Az akció során a rendőrök a vasút és autóbusz állomásokat, valamint a nagyobb forgalmú közterületeket is ellenőrizték. Csak nem 400 embert igazoltattak, közülük összesen 19-et állítottak elő. A rendőrség közlése szerint 4 embert büntetés végrehajtási intézetbe szállítottak. Az ilyen akciók célja, hogy a hatóságok kiszűrjék a körözött személyeket és erősítsék a közbiztonságot a forgalmas városi helyszíneken. Nemzetközi fenntarthatósági minősítést szerzett a színpark első csarnoka Debrecenben. A debreceni északnyugati gazdasági övezetben a BMW gyár közelében felépült mintegy 24 000 négyzetméteres ipari logisztikai létesítmény a BREEAM Excellent minősítést kapta meg. A Színorg csoport saját fejlesztésű csarnoka júniusban kapott használatba vételi engedélyt, és a térség beszállítói infrastruktúráját erősítheti. A beruházásnál kiemelt figyelmet fordítottak az energiahatékony működésre, a víztakarékosságra, az elektromos autótöltőkre és a későbbi napelemes rendszer előkészítésére is. A biodiverzitást, őshonos növényzet, madárodók, rovarhotel és más természetvédelmi megoldások segítik. A minősítés a fenntartható ipari fejlesztések egyik fontos debreceni mérföldköve. Sikerült Cipa Tamás, vagyis Lomi Lufi Bohóc rekord kísérlete a Campus Fesztiválon. A debreceni Lufi művész 26 órán keresztül hajtogatott lufikat, ezzel teljesítette a kitűzött célt és hivatalosan is rekord lett. A nem mindennapi maraton pénteken 19 órakor ért véget, ekkor ért el a tervezett óraszámot. A rekord kísérlet különlegességét nem csak a hosszú időtartam adta, hanem az is, hogy a lufi hajtogatás folyamatos figyelmet, kézügyességet és kitartást igényel. Tomi Lufi Bohóc mutatványa sok fesztiválozó figyelmét felkeltette, a sikeres teljesítmény újabb debreceni rekordként kerülhet be a helyi emlékezetbe. A nyári időszakban a szokásosnál is kevesebben jelentkeznek véradásra, ezért a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar vármegyei szervezete arra kéri azokat, akik tehetik, hogy most segítsenek. Július végén és augusztusban összesen 28 nyilvános és 6 munkahelyi véradást szerveznek a vármegyében. Különleges alkalommal készülnek augusztus 7-én és 8-án a nemzetközi traktorhúzóverseny és hajdúsági expón is, ahol a Ne legyen asszály a véradásban mottóval várják a donorokat. Több mint 8000 új hallgatót köszönhet szeptemberben a Debreceni Egyetem. A 2026-os általános felvételi eljárásban összesen 8265 jelentkező került be az intézménybe, ami az elmúlt évek legjobb eredménye. Az egyetem továbbra is őrzi vezető szerepét a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között, országos szinten pedig a második helyen áll. A legtöbb első évest a pedagógus képzésre az orvos és egészségtudományi területre, valamint a gazdaságtudományi és műszaki képzésekre vették fel.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Csütörtökön is folytatódik a napos, száraz, meleg idő, igazi kánikulában lesz részünk, többfelé lesz élénk, időnként erős a déli eszél. Térségünkben a hajnali órákban 12-21 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is!
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Nagyszerű zenékkel dobjuk fel ma is a napod, 4:11 múlt 5 perccel, és ez a július 29-ei Juice, hát ugye a hét közepén vagyunk már, minden szinten zajlik az erőteljes felmelegedés, úgy értem, hogy már nem csak a felhők felett, hanem a talaj szinten is fogjuk ennek a hatását érezni, és országossá fokozódik majd a kánikula, ezért pedig az orvos meteorológiai helyzet is a legrosszabb változat szerint alakul, hétvégére már 40 fok is lehet majd, már a szerdai gyors melegedési folyamat is igen erős melegfront jellegű panaszokat okoz majd az arra érzékenyeknél. A meredeken felfutó hőhullám pedig a nagynapi hőingás miatt nehéz időszak elé állítja a fejfájósokat, migréneseket, leeső vérnyomással élők, szív- és légzési betegségben szenvedőket, és ráadásul a rendkívüli fáradtság, tompaság, figyelmetlenség ugye nagyban fokozza a balesetveszélyt is. Már a héten eleve rengeteg balesetről beszéltünk, úgyhogy én bele sem merek gondolni, hogy mi várható a következő napokban, úgyhogy ezért kérlek, könyörgöm nektek, tegyetek meg mindent, hogy az utakon ne mutatkozzanak meg majd a kedvezőtlen statisztikákban ezek a dolgok, most pedig jön Selena Gomez.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Hallottál-e már a Q10 fontosságáról és előnyeiről? Ma ezt a vitamint mutatjuk be, amit valóságos csodaszerként titulálnak, ugyanis a sejtek energia termeléséhez is nélkülözhetetlen energiát ad, gyógyít és regenerál, fontos biokémiai folyamatokhoz elengedhetetlen. A szív- és érrendszerre gyakorolt hatása megkérdőjelezhetetlen, nagyon jelentős. Fontos szerepe van a sejtek energia termelésében, csökkenti az oxidációs folyamatokat a vérben is, javítja az érfal működését, és helyreállítja a vércukor szintet is. Kedvező hatását kimutatták szívritmus zavarok kezelésében, és a vérnyomás és az érrel messzesedés csökkentésében. Q10 hatására javul az edzés hatékonysága, csökken a fáradékonyság, nő a teljesítmény, növeli az állóképességet is. Antioxidáns hatásának köszönhetően lassítja az öregedési folyamatokat. A legnagyobb hatását klinikai tesztek alapján a szabad gyökök lekötésében fejti ki, ezáltal megakadályozza a rákos sejtek elszaporodását. Kutatások pedig azt is feltárták, hogy a Q10 koenzimnek jótékony hatása van a különféle allergiák, az aszma és légúti megbetegedések esetén is, de erősíti az immunrendszerünket is. Védi az idegeket, de hogy milyen tünetei lehetnek a hiányának? Például energiahiányos állapot, levertség, erőtlenség. Csökken a teljesítő képesség, az állóképesség, a stressz és a szellemi fizikai igénybevétel pedig megnöveli jócskán a Q10 igényünket. Remélem tudtam újat mondani. Jegyezd meg tehát, a Q10 valóságos csodaszer a vitaminok között. Érdemes rá odafigyelned.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
2: Hi, I'm Miley Cyrus and this is...

Csak jó zene a továbbiakban is innen a Sunshine FM-ről. Remélem, még 3 órán keresztül együtt kavargatjuk a Juice-t, és bízom benne, hogy a továbbiakban is ellátok minket hasznos infókkal. 0620-316-3000. A Sunshine ott segít, ahol tud, úgyhogy nyugodtan írjatok nekünk, hogyha a nyilvánosság erejét szeretnétek felhasználni ahhoz, hogy mondjuk megtaláljátok a rendszámotokat, vagy épp megtaláltátok valaki rendszámát, és szeretnétek neki visszaadni, esetleg egy elkóborolt kutyát láttok, egy orbitális méretű kátyút, minket minden érdekel. Jó? Írjatok, és mi elmondjuk mindenkinek. Én pedig a továbbiakban is a kedvenc dalaid játszom. A hírekig már is jön még egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Június 31-től augusztus 2-ig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon, és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap zenei

0: Sörfest, Sóstóserfest és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Egyre több illegális, hamisított elektromos cigaretta jelenik meg Európában. Leállás lesz a KNTH Bank több online szolgáltatásában. Átvilágítják a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami cégeket. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egyre nagyobb gondot okoznak Európában az illegális és hamisított elektromos cigaretták. A portfólió beszámolója szerint az európai piac jelentős részét már szabályozatlan termékek uralják. Ezek nagy része Kínából érkezik, miközben ott az ízesítettek használata tiltott. A hatóságok szerint az ilyen termékek gyakran nem rendelkeznek megfelelő dokumentációval, eredetük nehezen követhető, összetételük pedig sok esetben nem ellenőrizhető. Az Európai Unió csalás elleni hivatala nemzetközi akcióban lépett fel az illegális kereskedelem ellen, amelyben több millió terméket és nagy mennyiségű folyadékot foglaltak le. Magyarországon ízesített elektronikus cigaretta sem dohányboltban, sem online nem árusítható. Tervezett karbantartás miatt több online szolgáltatásban is átmeneti leállásra vagy lassulásra figyelmezteti ügyfeleit a KNTH Bank. A tájékoztatás szerint augusztus 6-án csütörtökön este 10 órától augusztus 7-én pénteken hajnali 2 óráig lehet fennakadás. Az érintett időszakban a KNTH e-bank, a mobilbank, az e-portfólió, az e-posta és az elektroszolgáltatásai is akadozhatnak, emellett a bank weboldalán és aloldalán is előfordulhat átmeneti szünetelés. A karbantartás a pénzügyi befektetése és kiegészítő szolgáltatásokat is érintheti. A bank azt javasolja, hogy aki teheti a fontosabb online banki ügyeket, a leállás előtt intézze el. Egyenként világítják át a gazdasági és energetikai minisztérium alá tartozó állami vállalatokat. Kapitány István miniszter bejelentése szerint az Exim Bank után az összes többi érintett cégnél is alapos vizsgálat indul. A tárcavezető közölte, a heti értekezleten döntöttek arról, hogy áttekintik a vállalatok korábbi szerződéseit és döntéseit, a feltárt szabálytalanságokat pedig átadják az illetékes hatóságoknak. Kapitány István hozzátette, a minisztérium emellett tovább dolgozik az uniós források hazahozatalán, valamint a szakmai szervezetekkel folytatott egyeztetések javaslatait is beépítik a készülő döntésekbe. A cél a tárca szerint az átláthatóbb és felelősebb állami vállalati működés. Oroszország az év végéig meghosszabbítja a benzin export tilalmát, ami a nemzetközi üzemanyag piacra is hatással lehet. A döntés mellett hazai tényezők is alakítják az árakat. Magyarországon hétfőn egyeztet a kormány az iparági szereplőkkel az üzemanyag ellátás helyzetéről. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali import beengedést és áremelést sürget a növekvő nagykereskedelmi árak miatt. A kormány az egyeztetések előtt jelezte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a piacot, és ha szükséges, beavatkozik az árak drasztikus elszállásának megakadályozása érdekében. A következő napokban így az ellátásbiztonság és az árak alakulása is kiemelt figyelmet kaphat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Csütörtökön is folytatódik a napos, száraz, meleg idő, igazi kánikulában lesz részünk, többfelé lesz élénk, időnként erős a déli eszél. Térségünkben a hajnali órákban 12-21 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszi szépen a híreket, mi is belepakolunk sok érdekességet, friss infót ebbe az órába, na meg nagyon-nagyon sok jó zenét, úgyhogy maradjatok velünk. Július 29-ére mindjárt mondjuk, hogy milyen jellegzetes események este, kiket illik köszönteni, előtte viszont kezdünk Ray Daltonnal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Sunshine FM. A szerdai Jaws-ban vagyunk, és déli óránk felé haladunk erőteljes léptekkel. Na de már is jön egy kis csillagközi kalandozás, vagy a horoszkóp, ugyanis, ahogy már korábban említettem, ma este teli hold lesz, és ez sokak életébe hozhat fontos felismeréseket, lezárásokat. Vannak csillagjegyek, akik számára pedig különösen nagy sorsfordító energiákat tartogat a szakértők szerint a ma esti teli hold. Szóval érdemes meghallgatni a csillagok mai üzeneteit is.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos türelme próbára tétethet a munkahelyén, ám kapkodás helyett a megfontolt lépések hozzák meg a kívánt eredményt. A bika kényelem iránti vágya erősebb lehet a megszokottnál, de a halaszthatatlan feladatokat érdemes még ma elvégeznie. Az ikrek elméje szárnyal az új gondolatoktól, így érdemes leírnia az ötleteit, nehogy a napi pörgésben elfelejtse őket. A rák egy régi emléke vagy ismerőse felbukkanhat a semmiből, ami elgondolkodtató pillanatokat hozhat a napjába. Az oroszlán magabiztossága másokat is inspirál, így könnyen a középpontba kerülhet egy közösségi vagy munkahelyi eseményen. A szűz alapossága most aranyat ér, hiszen kiszúrhat egy olyan apró hibát, ami felett mások figyelmetlenül elsiklottak. A mérleg igyekszik megteremteni a békét a környezetében, de ügyeljen arra, hogy ne vállalja magára mások problémáit. A Skorpió mélyreható beszélgetésekben találhat rá a válaszokra, amelyeket már hosszabb ideje keresett a magánéletében. A nyilas optimizmusa átsegítheti a kisebb akadályokon, így a nap végén elégedetten konstatálhatja a haladást. A bak komoly döntés előtt áll, most a megbízhatóság és a hosszú távú stratégia hasznos, hogy az első helyen szerepelhessen. A vízöntő szokatlan nézőpontból közelít meg egy régi problémát, ezzel meglepve a kollégáit és a barátait egyaránt. A halak művészi és kreatív energiái felerősödnek, így a mai nap kiválóan alkalmas az önkifejezésre és a kikapcsolódásra.
1: Sunshine FM asztrológia.

Ez volt Kesha slágere, aki állítása szerint magyar gyökerekkel is rendelkezik, ezt többször hangoztatta már a világhírű énekes nő. Most első nagyot durranó slágerét, a TikTokot elevenítettük fel jó régről, 2007-ről. Na de néhány eseményt felelevenítünk a mai napról is. Július 29-én ugyanis a Flórák és a Márták a névnaposok, akik pedig ma ünneplik a születésnapjukat, ők, képzeljétek, a Forma 1 kétszeres világbajnokával is egy napon születtek, Fernando Alonsoval. A spanyol autóversenyző 45 éves lett ma. De még ma született Benkő Dániel is, ugye nagyszerű lant és gitár művészünk, aki 2019-ben hunyt el. Nálunk pedig jönnek tovább a jó zenék. Nagy Bogi és Dash már is érkezik.

11 óra 52 perckor jön egy dal múlva a friss hírek. Előtte mi küldünk nektek egy jó zenét, aztán pedig már a napi helyi hírblokk hozza a térség legfrissebb történéseit. Utána pedig még 2 órán keresztül mi hozzuk neked a jó zenét, a jó kedvet és a remek hangulatot itt a Sunshine FM-en. Szóval még rengeteg jó zene és fontos információ. Várjátok délután 2-ig, maradj itt nálunk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögött.

0: Budapest, Sóstóserfest és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
2: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Családtagoktól kérnek leginkább kölcsönt a magyarok, javaslatokat várnak Debrecen városi díjaira. Legyártották az 50. BMW X3-ot Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: A pénzre van szükségük, továbbra is elsősorban a családtagjaikhoz fordulnak a magyarok. Derült ki a Provident friss 9 országot vizsgáló kutatásából. A felmérés szerint a magyar válaszadók csak nem kétharmada nem kért kölcsön az elmúlt egy évben, ami jelentős növekedés a tavalyi adathoz képest. Akik mégis anyagi segítségre szorultak, azok leggyakrabban családtól kértek pénzt, ezt követték a bankok, majd a barátok és a kollégák. A pénzintézeti kölcsönök aránya Magyarországon továbbra is alacsonyabb a nemzetközi átlagnál. A kutatás szerint a kölcsönfelvétel főként a fiatalabb felnőttekre jellemző, míg az idősebbek nagy része egyáltalán nem élt ezzel a lehetőséggel. Augusztus 24-ig várják a javaslatokat Debrecen városi díjaira. Az önkormányzat tájékoztatása szerint idén október 23-án adják át, többek között a Boncz László, a Csokonai, a Dóczi Gedeon, a Hajós Alfréd és a 60-i díjakat. Az elismerésekkel olyan személyeket tüntethetnek ki, akik kimagasló teljesítményükkel, hosszabb időn át végzett kiemelkedő tevékenységükkel vagy életművükkel szolgálták Debrecen javát. A díjazottak debreceni lakóhelyen rendelkező magánszemélyek, helyi civil szervezetek, egyházak, gazdasági társaságok, tudományos intézetek, intézmények és közösségek vezetői is tehetnek javaslatot. Az űrlap elektronikusan és papírlapon is benyújtható a polgármesteri hivatal kulturális osztályára. Fontos mérföldkőhöz érkezett a debreceni BMW gyár, elkészült az 50. BMW X3 modell. A vállalat tájékoztatása szerint ez jelentős állomás a gyár termelésének felfutásában, és jól mutatja a Neue Klasse modell generáció első sorozatgyártású autója iránti keresletet. Az 50. jármű egy tűzpiros BMW X3 Drive volt. A mérföldkő eléréséhez több mint 5000 munkatárs járult hozzá. A gyárban a második műszakot a tervezetnél korábban februárban vezették be, és már készülnek a harmadik műszak szeptemberi indítására is. A BMW X3 megrendeléseinek száma várhatóan hamarosan elérheti a 100 000-et, a tobozás pedig tovább folytatódik Debrecenben. Átépte az 1 000 000 forintot a járművek átlagos károsszege a kötelező felelősség biztosításoknál. A Magyar Nemzeti Bank friss statisztikája szerint a kifizetések több mint 5%-kal emelkedtek az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A személyautóknál egy átlagos kár már 964 000 forintba kerül, ami 2019 óta csaknem 84%-os növekedést jelent. Csak nem 600 kilométernyi közút felújítását tervezi idén a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A fejlesztések mind a 19 vármegyét érintik összesen több mint 149 milliárd forint értékben. A programban burkolatfelújítások, körforgalmak, gyalogátkelőhelyek és hídfelújítások is szerepelnek. Az útburkolatok korszerűsítése mellett javítják a víz elvezető rendszereket, megújítják a közúti jelzéseket és ahol szükséges, a csomópontokat is átalakítják. A cél, hogy biztonságos és korszerűbb közlekedési infrastruktúra jöjjön létre országszerte. A munkák az autósok számára több helyen ideiglenes korlátozásokkal járhatnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Németh Zalán személyében fiatal támadót igazolt a Deac Jégkorong csapata. A 21 éves játékos Székesfehérváron született, és eddigi pályafutása során mindig is ott játszott. A 2022-23-as szezonban a FEHA 19 játékosaként mindössze 17 évesen mutatkozott be az Erste Ligában, 15 mérkőzésen lépett jégre és gólpasszt adott. A következő idényben már 43 találkozón, 5 gól és 7 assziszt volt a mérlege. Legutóbb 33 eltalálkozón 6 gól mellett 18 gólpasszt jegyzett. A fiatal hokis nem csak a sport miatt választotta a Deacot, jelentkezett a Debreceni Egyetem agrár és üzleti digitalizáció alapképzési szakára. Július 31-én vívja első felkészülési mérkőzését a DVSC női kézilabda csapata, amikor a román bajnokság 6. helyezettje, a Slatina érkezik a Hódosba. Augusztus 4-én kedden ismét találkozik a két csapat 17 órától. Az első idegenbeli felkészülési mérkőzését augusztus 7-én játssza a Loki, amikor az FTC lesz az ellenfél. Ezt követően Románia felé veszi az irányt a csapat augusztus 14-én és 15-én a Valcsában rendezett Konstantin Tita emléktornán vesznek részt a játékosok, majd ismét egy nemzetközi torna vár a csapatra, ezúttal már hazai pályán a 3. Kerman IT kupa, amelyen a győri Audiato KC, a Czervona Zvezda és a Podravka vesz még részt. Augusztus 21-én 18 órától rendezik a torna első mérkőzését, amikor a DVSC Skyline a Podravkával találkozik, míg a Győr a Czervona Zvezda ellen lép pályára. Augusztus 22-én szombaton 18 órától jön a bronzmérkőzés, 20 órától pedig a döntő. A felkészülést augusztus 28-án hazai pályán zárja a Debrecen a Kisvárta ellen. Ez a találkozó 15 óra 30-kor kezdődik. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Városunkban hamarosan itt a pallagfű pollen szezon, már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációjuk nem írja el egyelőre a tüneteket okozó közepes szintet. Mindemellett a magasban már kezdetét vette a melegedés, így felerősödhetnek a melegfrontra érzékenyek panaszai. A maximumok 29-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józe.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. A Pesti utca 37 szám előtt fölbontottak a belső sávból egy rész, tehát ott is 30 km/h szedették korlátozásra kell számítani. A Szigetkert utcától a Bem térig továbbra is tartanak a munkálatok fölváltva, ahol külső forgalmi sávottal a belső forgalmi sávot zárják le, valamint a Miketérti út Homokkerti felüljáró előtti részén kettő sávot lezártak, tehát ott is nagyon. Tehát tulajdonképpen az egész város területén túrás faragás van. Legyünk figyelmetek, körültekintőjük, balesetmentes közlekedés kívánok mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

0: You and me, girl.
1: Déli óránk végét értük el, viszont egy és kettő között még jön a ráadás óra a Juice-ból, ezt is telepakoljuk majd jó zenével, és már ugye egyre feljebb kúszik a hőmérő mutatója, most már 30 fokot mérünk, tegnap még csak 25 volt ilyenkor, és ez egyre durvább lesz majd a héten, amire nagyon érdemes figyelni, hogy a meleg és a kánikula ugye nem csak a testünket is fizikailag okoz megterhelést, hanem a mentális állapotunkat, az idegrendszerünket is próbára teszi. Ráadásul már ugye az éjszakák is egyre melegebbek lesznek, erre jön még a ma esti teli hold, szóval holnap nem biztos, hogy mindenki a legjobb formájában lesz, de mi akkor is játsszuk majd nektek a lendületes slágereket, ezt megígérem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Június 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három

0: Szerves, Sóstóserfeszt és Buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Heroin téglákkal bukott egy buszon utazó férfi a határon. Megszavazták a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozását. Búzs Balást is meggyanúsították az óbudai korrupciós ügyben. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Vádat emeltek egy macedón férfi ellen, aki a vád szerint testére erősített heroin téglákkal lépett be Magyarországra. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közlése alapján a férfi januárban egy Koszovóból Ausztriába tartó menetrend szerinti busz utasaként érkezett az országba. A derekára 4 téglatest alakú csomagot erősített, amelyeket a ruhája alá rejtett. A csomagokban összesen 1,2 kg heroint is tartalmazó anyagot találtak. A férfi Ausztria felé utazott volna tovább, de a magyar hatóságok elfogták. Az ügyészség jelentős mennyiségű kábítószerrel követett kábítószerkereskedelemmel vádolja, és fegyházbüntetést, valamint kiutasítást indítványozott vele szemben. Elfogadta a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot. A javaslatot 143 igen és 47 nem szavazattal támogatták a képviselők. A hivatal létrehozását azzal indokolták, hogy a korábbi közvagyonvesztések feltárása és az átláthatóbb állami működés megteremtése nélkül nem állítható helyre a közbizalom. Az új szervezet széles jogköröket kaphat, kockázat elemzést végezhet, betekinthet bizonyos nyilvántartásokba és hivatalos iratokba, valamint kezdeményezhet közvagyonvédelmi vagy büntető eljárást is. A hivatal a tervek szerint a kormánytól függetlenül működik majd, és beszámolási kötelezettsége az országgyűlés felé lesz. Búzs Balázs is gyanúsított lett az óbudai korrupciós ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A korábbi óbudai polgármestert vezető beosztású hivatalos személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Az ügyészség szerint 2008-tól olyan korrupciós rendszer működhetett Óbuda Békásmegyer önkormányzatánál, amelyben önkormányzati megbízásokért vagy meglévő szerződések fenntartásáért gazdasági szereplők fizethet te korrupciós pénzeket. A gyanú szerint Búzs Balázs 2011 és 2020 között legalább 150 millió forintot kapott ezekből az összegekből. A volt polgármester nem tett vallomást és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Indulhatnak a vidékfejlesztési és bérlakás programok, miután Magyar Péter miniszterelnök szerint 6000 milliárd forintos uniós forrás érkezett Magyarországra az elfogadott korrupcióellenes intézkedéseknek köszönhetően. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, a Tisza kormány néhány hét alatt letágyalta azokat a feltételeket, amelyeket álláspontja szerint az előző kabinet 3 év alatt sem tudott teljesíteni. Magyar Péter szerint a források egészségügyi, oktatási, gazdaságfejlesztés és lakhatási célokat is szolgálhatnak. A miniszterelnök egyúttal bírálta a Fideszt, mert szerinte a párt az alkotmánybírósághoz fordulva próbálja megakadályozni a pénzek lehívását.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Hamarosan itt a pallagfű pollen szezon térségünkben is. A hét második felében érkező hőhullámmal együtt várhatóan beindul a pallagfű pollen szezon. Mindemellett a magasban már kezdetét vette a melegedés, így felerősödhetnek a melegfrontra érzékenyek panaszai. A maximumok 29-35 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást hallom.

0: A Juice utolsó órájában vagyunk, halihó, üdv mindenkinek. Remélem kettőig még velem rádiózol. Annál is inkább, hiszen nagyon sok jó zene vár még rád. Nem sokára mutatjuk majd a reggel legjobb pillanatait, vagy a keltető best ofot, de programajánlós csokorral is érkezik majd hozzánk Kata. De nekem is van egy tuti tippem. Jól figyelj, ugyanis most hétvégén Nyíregyháza Sóstó gyógyfürdő kerül megrendezésre, a Sóstó Serfest és Buborék napok július 31-től egészen augusztus 2-ig. A rendezvény ingyenes, és fellép például majd Istenes, Márkó, Péter, Sramek, az FLM, ugye Császár előtt bandája, Polip együttes, a Vidám Manók, a helyszín pedig a Hungest Hotel Sóstó mögötti revitalizációs sétány és a Sóstó Garden. Na de most jöjjenek a reggel legjobb pillanatai!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
2: Két táborra oszthatjuk szerintem az emberiséget, akik zokniban alszanak, vagy akik anélkül. Ja. Látod, hogy életmentő lehet.

0: Tényleg.
1: Tehát, hogy úgy tűnik ez a...
2: És fél pucéran. Igen. Én még nem láttam pólóban bűnözőt, akire az rányízott.
1: Fekszik a földön, hátra tett kézzel. Én elég hülyén néznék ilyen előállításnál. Szerintem előbb rámadnának egy gatyát, mert én meg lassan nagyon hordok.
2: Ja, hogy te teljesen pucéran alszol? Mm-hmm.
1: Úgy szoktam. Hát nyilván, mert nagyon meleg is van, meg egyszerűen...
2: Amúgy állítólag egészséges, de szokni legyen rajtad.
1: Na, az aztán végképp hülyén néz neki.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Te is meglesnéd, hogy mit csinálnak a zsiráfok és a vízilovak, miután a látogatók hazamentek Debrecenben? Július 31-én és augusztus 14-én 18:30-kor indul majd a debreceni állatkert kulisszatitkokkal teli esti sétája. Lesd be a nagy ragadozók éjszakai életébe, és zárd a kalandot a hangulatos Szamburu teraszon. Készen állsz arra, hogy a hétvégén úgy néz ki, mint egy megbokrosodott vízfesték paletta? Augusztus 7-én Nyíregyházán, a Continental Arénában érkezik a 7. Color Fest. Itt a tökéletes alkalom, hogy egyszerre dobjátok a magasba a színes porokat, miközben a legütősebb ütemek szólnak a háttérben. Ne a legújabb fehér ruhádban gyere! Fesd át velünk a nyarat!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

Eddig tartott a mai juice, a záró dal előtt pedig még én gyorsan elbúcsúzom. Köszönöm szépen a mai figyelmet. Remélem kispéntek délelőttjén, vagy holnap csütörtökön is együtt leszünk 10-től délután 2-ig. Én várlak a mikrofon mögött. Aztán ugye egy nappal még közelebb kerülünk a hétvégi forrósághoz. 35 és 40 fok várható majd, úgyhogy érdemes már addig azért tervezgetni, szervezgetni, hogy kinek mivel fognak telni ezek a forró nyári napok. Elő a fürdőruhákkal, jégakukkal. Na de belőlünk mára ennyi volt. Váci Zoli búcsúzik, holnap jövök, csokolap!

0: vezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Aurum. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjára jegyek elérhetőek online is a muritszínház.hu és a vidor.eu oldalakon.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék! Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap

0: Budapest, Sóstóserfest és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Ez reklám, a legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 250 000 kérik az augusztus 20-ai tűzijáték eltörlését. Megszűnhet a kancellári rendszer a szakképzésben. Fellépne a kormány a közéleti részvételt akadályozó perek ellen. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 262 000 írták alá azt a petíciót, amely az augusztus 20-ai tűzijáték eltörlését kéri. Az AHAN kezdeményezését pénteken adták át az élő környezetért felelős minisztériumnak, ahol a héten Gajdos László miniszter elé kerülhet az ügy. A szervezet szerint az állam alapítás ünnepét tűzijáték helyett olcsóbb és környezetkímélőbb látványelemekkel, például drónsóval vagy fényfestéssel is meg lehetne tartani. Az aláírásgyűjtés tovább folytatódik, és a kezdeményezés jelenleg az AHANG történetének legtöbb támogatót összegyűjtő online petíciója. A szervezet célja, hogy társadalmi vitát indítson az ünnepi látványelemek jövőjéről. Átírná a szakképzési törvényt a kormány, ha javaslatot már benyújtották az országgyűlésnek. A módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy megszűnne a szakképzési centrumokban működő kancellári rendszer, vagyis a kettős vezetésen alapuló irányítási modell. A tárca szerint ezzel egyszerűbb, kevésbé hierarchikus rendszer jöhet létre, amely gyorsabb döntéshozatalt és közvetlenebb kommunikációt eredményezhet. A tervek szerint 2027. január 1-től a főigazgató venné át a kancellár feladatait, szakmai munkáját pedig főigazgató helyettes segíteni. A javaslat az oktatói testület szerepét is erősíteni az igazgatói pályázatok szakmai értékelésében. A PDS üdvözölte a felülvizsgálatot, de szerintük a módosítás több rendszer szintű problémára nem ad választ. Társadalmi egyeztetés kezdődött arról a törvénytervezetről, amellyel a kormány hatékonyabban lépne fel a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek ellen. Az igazságügyi minisztérium javaslata uniós irányelvet ültetne át a magyar jogba, és nagyobb védelmet adna azokkal a bírósági eljárásokkal szemben, amelyek célja nem egy jog tényleges érvényesítése, hanem újságírók, civil szervezetek vagy kritikusok megfélemlítése, ellehetetlenítése. A tervezet szerint az ilyen ügyeket korai szakaszban is ki lehetne szűrni. A csomag emellett megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, mert a minisztérium szerint az aránytalan kockázatot jelenthet az eljárások zavartalanságára és az adatvédelemre. Elfogadta a parlament az Országos Közlekedés Szervezői és az Országos Gördülő Állománykezelő Társaság létrehozásáról szóló törvénymódosítást. A javaslatot 137 igen és 46 nem szavazattal héttartózkodás mellett támogatták a képviselők. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az új szervezet a BKK-hoz hasonló modellben működhet majd országos szinten, feladata a közösségi közlekedés megszervezése, a szolgáltatások megrendelése és ellenőrzése, valamint a menetrendek és tarifák kialakítása lehet. A döntés azért is fontos, mert 2033-tól az Európai Unióban megszűnnek a vasúti monopóliumok. Emellett külön állami cég kezelheti majd az új hív szerelvényeket és intercity motorvonatokat, amelyeket az állam azonos feltételekkel biztosíthat a szolgáltatóknak.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben igazi nyári időre kell készülni, erőteljesebb hőhullámra, felhő alig lesz az égen a folytatásban. A legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, a maximumok 29-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes szerdát kívánok mindenkinek. 2:04. Rögtön útinfókkal kezdünk. Nyíregyházán az Orosi úton mérnek, a 471-esen Hajdúsámson felé is rendőrök, valamint Hajdúadházon működik a Trafibox. Kezdünk elsőként Lady Gagával.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
5: Sunshine FM.
1: Sunshine.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Kivel hozzanénk kell pörög a szerdánk a Sunshine FM-en, ráfordulunk mai nap is a sikernaptárunkra, mert ma vonzás napja van. Ma érdemes úgy gondolni magunkra, mint aki nem kergeti a lehetőségeket, hanem észreveszi, amikor azok megjelennek körülötte. Egy jó beszélgetés, egy váratlan találkozás, vagy akár egy apró gesztus is elindíthat ma valamit. Ilyenkor sokat számít, milyen hozzáállással vagyunk jelen a napban. Feszülten kapaszkodunk mindenbe, vagy engedjük, hogy a dolgok természetesebben alakuljanak. A mai nap üzenete, ne erőből akarjunk bevonzani valamit, inkább teremtsünk olyan hangulatot magunk körül, amihez jó kapcsolódni. Ezeket kaptuk a mai nap Liszka Judittól. Köszönjük szépen! Útinfók jönnek mindjárt, most előtte viszont Luis Capaldi-nek el, ez már a Forget Me.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. A szerdánkban is hozom a legfrissebb útinfukat, így 14.35-kor. Korábban több hallgató is megírta nekem, hogy Nyíregyházen az Orosi úton mértek a rendőrök. Hajdúadházon működik a Trafibox, legyünk körültekintőek, valamint a 471-esen Hajdúsámson felé is rendőrök, ott is várják a szabálytalankodókat. Valamint a Magyar Közút munkatársai Nyíregyháza és Debrecen között a 4-esen a mai napon útkarbantartási munkákat végeznek mindkét irányban. Így majd időszakosan útszűkületre is lehet majd készülni. Ha egyéb infód van, akkor természetesen ma is várom SMS-en vagy Viberen, de akár be is csöröghetsz hozzám 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Alex Foren és a Fever Dream, a Sunshine a FM-en nálunk csak jó zene szól. További kellemes szerdát kívánok mindenkinek, és a holnapi naptól egészen kedd éjfélig hőségriadó lesz érvényben az ország egész területén. Ugye a hét közepétől egyre forróbb levegő érkezik hozzánk, és a hétvégére pedig ismét szinte kemencévé válhat majd a Kárpát-medence. A tartós hőség megterheli a szervezetünket, ezért mindenképp figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, és vigyázzunk egymásra. Időjárás tekintetében egyébként a következő napokban 38-39 fok várható majd. További infók mindjárt Bettitől, az óránkat pedig The Kid Laroi zárja. Ez a Without You a Sunshine Day.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pénteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap

0: Sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Családtagoktól kérnek leginkább kölcsönt a magyarok, javaslatokat várnak Debrecen városi díjaira. Legyártották az 50. BMW X3-at Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A pénzre van szükségük, továbbra is elsősorban a családtagjaikhoz fordulnak a magyarok. Derült ki a Provident friss 9 országot vizsgáló kutatásából. A felmérés szerint a magyar válaszadók csaknem kétharmada nem kért kölcsön az elmúlt egy évben, ami jelentős növekedés a tavalyi adathoz képest. Akik mégis anyagi segítségre szorultak, azok leggyakrabban családtól kértek pénzt, ezt követték a bankok, majd a barátok és a kollégák. A pénzintézeti kölcsönök aránya Magyarországon továbbra is alacsonyabb a nemzetközi átlagnál. A kutatás szerint a kölcsönfelvétel főként a fiatalabb felnőttekre jellemző, míg az idősebbek nagy része egyáltalán nem élt ezzel a lehetőséggel. Augusztus 24-ig várják a javaslatokat Debrecen városi díjaira. Az önkormányzat tájékoztatása szerint idén október 23-án adják át, többek között a Boncz László, a Csokonai, a Dóczi Gedeon, a Hajós Alfréd és a Hatvani díjakat. Az elismerésekkel olyan személyeket tüntethetnek ki, akik kimagasló teljesítményükkel, hosszabb időn át végzett kiemelkedő tevékenységükkel vagy életművükkel szolgálták Debrecen javát. A díjazottak debreceni lakóhelyen rendelkező magánszemélyek, helyi civil szervezetek, egyházak, gazdasági társaságok, tudományos intézetek, intézmények és közösségek vezetői is tehetnek javaslatot. Az űrlap elektronikusan és papírlapon is benyújtható a polgármesteri hivatal kulturális osztályára. Fontos mérföldkőhöz érkezett a debreceni BMW gyár, elkészült az 50. BMW X3 modell. A vállalat tájékoztatása szerint ez jelentős állomás a gyár termelésének felfutásában, és önmutatja a Neue Klasse modell generáció első sorozat gyártású autója iránti keresletet. Az 50. jármű egy tűzpiros BMW X3 Drive volt. A mérföldkő eléréséhez több mint 5000 munkatárs járult hozzá. A gyárban a második műszakot a tervezetnél korábban, februárban vezették be, és már készülnek a harmadik műszak szeptemberi indítására is. A BMW X3 megrendeléseinek száma várhatóan hamarosan elérheti a 100 000-et, a tobozás pedig tovább folytatódik Debrecenben. Átépte az 1 millió forintot a járművek átlagos károsszege a kötelező felelősségbiztosításoknál. A Magyar Nemzeti Bank friss statisztikája szerint a kifizetések több mint 5%-kal emelkedtek az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A személyautóknál egy átlagos kár már 964 000 forintba kerül, ami 2019 óta csaknem 84%-os növekedést jelent. Csak nem 600 kilométernyi közút felújítását tervezi idén a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A fejlesztések mind a 19 vármegyét érintik összesen több mint 149 milliárd forint értékben. A programban burkolatfelújítások, körforgalmak, gyalogátkelőhelyek és hídfelújítások is szerepelnek. Az út burkolatok korszerűsítése mellett javítják a víz elvezető rendszereket, megújítják a közúti jelzéseket és ahol szükséges, a csomópontokat is átalakítják. A cél, hogy biztonság és korszerűbb közlekedési infrastruktúra jöjjön létre országszerte. A munkák az autósok számára több helyen ideiglenes korlátozásokkal járhatnak, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban is megkezdődött a kánikula, derült napos időre van kilátás, a maximumok 29-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A nyár hivatalos rádiója a Sunshine FM, Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 3:04 pörög tovább a Sunshine délután, mindjárt majd játékkal folytatjuk. Elsőként pedig kezdünk Bibi Rexával, aki gyerekként már megtanult trombitálni, gitározni, zongorázni. Ő jön az újdonsággal, New Religion.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Számra, és tiéd lehet majd az Assist Burger Sunshine menüje. Ennyire egyszerű a játék, tehát az óra végén pedig jön majd a sorsolás. Még egyszer, a nyerőszáma 29-es, Calvin Harris érkezik.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Tóth Abigail és Accent Párossal, ez volt a Sugar Daddy, jönnek a horoszkópok, meghallgatjuk, hogy mit jósoltak már a csillagok. Szia, Kata!
2: Szia, Roli! A kos türelme próbára tétethet a munkahelyén, ám kapkodás helyett a megfontolt lépések hozzák meg a kívánt eredményt. A bika kényelem iránti vágya erősebb lehet a megszokottnál, de a halaszthatatlan feladatokat érdemes még ma elvégeznie. Az ikrek elméje szárnyal az új gondolatoktól, így érdemes leírnia az ötleteit, nehogy a napi pörgésben elfelejtse őket. A rák egy régi emléke vagy ismerőse felbukkanhat a semmiből, ami elgondolkodtató pillanatokat hozhat a napjába. Az oroszlán magabiztossága másokat is inspirál, így könnyen a középpontba kerülhet egy közösségi vagy munkahelyi eseményen. A szűz alapossága most aranyat ér, hiszen kiszúrhat egy olyan apró hibát, ami felett mások figyelmetlenül elsiklottak. A mérleg igyekszik megteremteni a békét a környezetében, de ügyeljen arra, hogy ne vállalja magára mások problémáit. A Skorpió mélyreható beszélgetésekben találhat rá a válaszokra, amelyeket már hosszabb ideje keresett a magánéletében. A nyilas optimizmusa átsegítheti a kisebb akadályokon, így a nap végén elégedetten konstatálhatja a haladást. A bak komoly döntés előtt áll, most a megbízhatóság és a hosszú távú stratégia hasznos, hogy az első helyen szerepelhessen. A vízöntő szokatlan nézőpontból közelít meg egy régi problémát, ezzel meglepve a kollégáit és a barátait egyaránt. A halak művészi és kreatív energiái felerősödnek, így a mai nap kiválóan alkalmas az önkifejezésre és a kikapcsolódásra.
1: Szia, Kylie Minogue és a Dance Alone, ezzel megyünk tovább, mindjárt pedig eredményt hirdetünk a szerdai kódjátékunkban is.
0: Sunshine FM

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Kellemen kabátban is ekipárosan maradjatok gyerekek, egy igazi klasszikus mondat, és szerintem érdemes is megfogadnunk. Viszont mindjárt jönnek a friss útinfók, Betty is jön a hírekkel, előtte viszont a mai játékunkra is pontot teszünk. A 29-es volt a nyerőszám, a gépünket pedig azonnal munkára bírom, hogy egy kicsit azért ő is dolgozzon meg a pénzért. Nézzük, hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk, Krisztiánnak pedig gratulálunk, az Oasis Burger Essential menüje ma az övém, jó étvágyat. Holnap is játszunk 3 és 4 óra között, akkor is érdemes majd fülelni. Az óránkat pedig most a Wild Ride zárja, érkezik Kashmir, és hogyha bármi infód van, akkor várom a továbbiakban is. 20-as 3.

0: Café a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást.
3: Vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig pénteken, szombaton és vasárnap 15. Sóstó Sherfest és buboréknapok Nyíregyháza Sóstón, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben. A buborékos italok mellett barbecue, street food és 3 nap zenei

0: Mentes, sóstó serfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szia Roli, Nyíregyháza belterületén a 4-es számú főútvonal, a Pazonyi kis bevezető szakaszán közvetlen a Kosbor utcától forgalomkorlátozás. Ma reggel megkezdődött az útfelmarás, nagy feletti kátyúzási munkálatokat végeznek. Forgalomkorlátozás, terelőtáblák, terelőnyilakkal kell számolni, és holnap is hasonló munkálatokat fognak végezni szintén forgalomkorlátozás mellett, terelés mellett. Ma reggel is a rendőrség segítette a forgalom dinamikus menetét. A kerékpár és a gyalogos forgalom is korlátozva van, arra is sokkal nagyobb figyelemmel tesznek lenni, kedves közlekedők, a 4-es főútvonal Nyíregyháza belterületén, a Pazony úton, és a Vármegyék területén, úgy Hajdú-Bihar megyében is további forgalomkorlátozások, útépítési munkaterületek megszámlálhatatlan, így a 33-as főútvonalon Debrecen belterületén, valamint Tiszafüred és Hortobágynál is számoljanak forgalom és sebesség korlátozással. Rekkenő nyárias hőség, rengeteg a kerékpáros, strandok közelébe igen sok a parkológép jármű, és nagyobb figyelemmel legyenek a Nagyerdei körúton, illetve a Nagyerdő teljes részén, a parkolók teljes mértékben meg vannak telve. Köszönjük a figyelmüket, további kellemes délután.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Helyi dolgozókra építene a Seattle a spanyolországi gyárában is. Tanszegyűjtés indul a hajdúsági rászoruló diákoknak. Új padokat helyeztek ki a debreceni Csapó utcára. Földi Betti vagyok, imár részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A spanyolországi akkumulátor gyárában is helyi dolgozókra támaszkodna a Seattle, miközben az üzem építésében és elindításában jelentős számú kínai munkatárs vehet részt. A Reuters alapján a Seattle a spanyolországi beruházásán átlagosan 1000 kínai munkást foglalkoztathatnak, a létszám a munkák csúcsán akár 1700 főre is emelkedhet. A vállalat szerint erre a gyár felépítéséhez és beindításához van szükség, a működés során azonban már a helyi munkaerőre számítanak. A teljes kapacitás eléréséhez 4000 aragóniai munkavállalót képeznek ki. A Seattle Debrecenben is folytatja a toborzást, jelenleg 1470 dolgozója van, az év végére pedig 2300 főre növelnék a létszámot. Legyen tele az iskolatáska elnevezéssel indít tanszergyűjtést a Magyar Vöröskereszt Debrecenben és Püspökladányban. A július 27-től augusztus végéig tartó akció célja, hogy segítsék a rászoruló és hátrányos helyzetű családok gyermekeinek tanévkezdését. A szervezet tanszereket, iskolatáskákat és tornafelszereléseket gyűjt, amelyekkel könnyebbé tehetik az iskolakezdést azoknak a diákoknak, akiknek családja számára ez komoly anyagi terhet jelent. A felajánlásokat új vagy jó állapotú használt formában várják a Vöröskereszt területi irodáiban. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy aki teheti, csatlakozzon az akcióhoz, és támogassa a hajdúsági rászoruló gyerekeket. Új padokat helyeztek ki Debrecenben a Csapó utcán. A fejlesztést a Civil Fórum Debrecen Egyesület kezdeményezte, még a májusi közgyűlésen, ahol azt kérték, hogy a Csapó utca páros oldalán, különösen az üzletek előtt nagy gyalogos forgalmú szakaszon legyen több pihenési lehetőség. A javaslat része volt további kerékpártárolók és szemetesek kihelyezése is. A kezdeményezést követően helyszíni egyeztetést tartottak a Városfejlesztési Főosztály munkatársaival, ahol közösen vizsgálták meg a legalkalmasabb helyszíneket. Több mint egy éve működik Debrecenben a zöld őrszám környezeti ellenőrző módszer. A városban 16 komplex mérőállomás figyeli folyamatosan a legfontosabb környezeti jellemzőket, köztük a levegő, a talaj, a felszín alatti vizek és több ponton a zajterhelés állapotát. Két helyszínen a felszíni vizek minőségét is mérik. Az adatokat rendszeresen elemzik, a validált eredmények pedig online bárki számára elérhetők negyedéves jelentésekkel együtt. Közzétették a Campus Fesztiválon elhagyott tárgyak listáját. A szervezők a rendezvény utáni első munkanapra összegyűjtötték, mi maradt a fesztivál területén a kapuzárás után. Többek között kulcsok, ruhadarabok, ékszerek, bankkártyák, telefon, személyes okmányok és más tárgyak is várják gazdáikat. A teljes lista a Campus Fesztivál honlapján érhető el. A megtalált tárgyakat július 27-től délután 2 órától már át lehet venni a Red and White-ban. A személyes okmányok esetében azonban más az eljárás. Ezeket a fesztiválozók a kormányablakokban tudják átvenni. A szervezők arra kérik az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék a listát.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Városunkban hamarosan itt a parlagfű pollen szezon, már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációjuk nem éri el egyelőre a tüneteket okozó közepes szintet. Mindemellett a magasban már kezdetét vette a melegedés, így felerősödhetnek a melegfrontra érzékenyek panaszai. A maximumok 29-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 4:04 forog tovább a Sunshine délután. Nyíregyházzal legyünk körültekintőek a debreceni úton. Ott korábban mértek a rendőrök, és Debrecenben is várják a szabálytalankodókat a Mikepércsi úton. Kezdünk elsőként a Wait So Long-gal, érkezik a Swedish House Mafia.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témák.

Kygo Khaled és Griffin 3-assal, 10 perccel félret előtt, ez volt a Save My Love. Jó munkát, jó utat kívánok, és most hétvégén Sóstón jön majd a 15. Sóstó Sharefest és buboréknapok, július 31-e és augusztus 2-a között rengeteg programmal készülnek, ami mind díjmentes, tehát nem kell belépőt fizetni. Pénteken többek között jön majd a Brunch Istenes Márkó Péter Samek, szombaton a Polip együttes érkezik, és az az FLM, aki a következő percekben most a Sunshine délutánban énekel. Itt a megtalálok még egy nagy retro kedvenc, így a következő percekben együtt éneklünk, valamint hogyha tehetjük, akkor táncolunk.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Laci Weiberit, aki megírta nekünk, hogy Nyíregyházan a Kert utcán látta a rendőröket dolgozni. Köszi az infódat. A 4-esen az M3 felüljáró előtt Rozsrét szőlő magasságában szintén rendőrökkel találkozhatunk, valamint Debrecenben is várják a szabálytalankodókat a Sámsoni úton. Ha egyéb infód van, akkor várom egészen este 6-ig, SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Imagine Dragons és a Believe a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és képzeljétek, drága filmrajongók, megérkezett a Hogyan tudnék élni nélküled második etapjának első előzetese. A folytatás egyébként a 2000-es évek elején a Balaton partján játszódik, ahol egy álomesküvő készül, ám Liptai Klaudia karaktere alaposan felforgatja majd az ünneplést, és picit megkavargatja a szálakat. A rajongók már most bepillantást kaphatnak az új szereplőkben, valamint a régi szerelmekbe és a várható bogyondalmakba is. Ezzel kapcsolatban további információkat érdemes minden vasárnap este elcsípni a Sun Cinema műsorunkban 18 és 20 óra között. Abban a 2 órában Váci Zoli minden pletykát elmond, ami a friss filmiparban történik. Az óránkat pedig egy nagy kedvenccel zárjuk. Felix Jenian Schauszal, ez a Walk With Me. Jó utat, jó munkát kívánok mindenkinek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Július 31-től augusztus 2-ig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstóserfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon, és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és 3 nap zene.

0: Szerves, sóstóserfeszt és buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Hello Debrecen!
2: Itt az új taxis élmény.
1: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
2: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
1: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
2: Utazz bárhová egyszerűen.
1: Töltsd le az Uber alkalmazást,
2: vagy hívd az 555-555-öt.
1: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
2: Készen állsz az új kalandra?
1: 555 taxi és Uber Taxi.
3: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
3: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
3: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
5: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Egyre több illegális, hamisított elektromos cigaretta jelenik meg Európában. Leállás lesz a KNTH Bank több online szolgáltatásában. Átvilágítják a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami cégeket. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egyre nagyobb gondot okoznak Európában az illegális és hamisított elektromos cigaretták. A portfólió beszámolója szerint az európai piac jelentős részét már szabályozatlan termékek uralják. Ezek nagy része Kínából érkezik, miközben ott az ízesítettek használata tiltott. A hatóságok szerint az ilyen termékek gyakran nem rendelkeznek megfelelő dokumentációval, eredetük nehezen követhető, összetételük pedig sok esetben nem ellenőrizhető. Az Európai Unió csalás elleni hivatala nemzetközi akcióban lépett fel az illegális kereskedelem ellen, amelyben több millió terméket és nagy mennyiségű folyadékot foglaltak le. Magyarországon ízesített elektronikus cigaretta sem dohányboltban, sem online nem árusítható. Tervezett karbantartás miatt több online szolgáltatásban is átmeneti leállásra vagy lassulásra figyelmezteti ügyfeleit a KNTH Bank. A tájékoztatás szerint augusztus 6-án csütörtökön este 10 órától augusztus 7-én pénteken hajnali 2 óráig lehet fennakadás. Az érintett időszakban a KNTH e-bank, a mobilbank, az e-portfólió, az e-posta és az elektroszolgáltatásai is akadozhatnak, emellett a bank weboldalán és aloldalán is előfordulhat átmeneti szünetelés. A karbantartás a pénzügyi befektetése és kiegészítő szolgáltatásokat is érintheti. A bank azt javasolja, hogy aki teheti a fontosabb online banki ügyeket, a leállás előtt intézze el. Egyenként világítják át a gazdasági és energetikai minisztérium alá tartozó állami vállalatokat. Kapitány István miniszter bejelentése szerint az Exim Bank után az összes többi érintett cégnél is alapos vizsgálat indul. A tárcavezető közölte, a heti értekezleten döntöttek arról, hogy áttekintik a vállalatok korábbi szerződéseit és döntéseit, a feltárt szabálytalanságokat pedig átadják az illetékes hatóságoknak. Kapitány István hozzátette, a minisztérium emellett tovább dolgozik az uniós források hazahozatalán, valamint a szakmai szervezetekkel folytatott egyeztetések javaslatait is beépítik a készülő döntésekbe. A cél a tárca szerint az átláthatóbb és felelősebb állami vállalati működés. Oroszország az év végéig meghosszabbítja a benzin export tilalmát, ami a nemzetközi üzemanyag piacra is hatással lehet. A döntés mellett hazai tényezők is alakítják az árakat. Magyarországon hétfőn egyeztet a kormány az iparági szereplőkkel az üzemanyag ellátás helyzetéről. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali import beengedést és áremelést sürget a növekvő nagykereskedelmi árak miatt. A kormány az egyeztetések előtt jelezte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a piacot, és ha szükséges, beavatkozik az árak drasztikus elszállásának megakadályozása érdekében. A következő napokban így az ellátásbiztonság és az árak alakulása is kiemelt figyelmet kaphat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Csütörtökön is folytatódik városunkban a napos száraz meleg idő, éjjel és napközben is fokozódik a meleg. Hajnalban 12 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 5:04 pörög tovább a Sunshine délután mai utolsó órája. Hozom ebben az órában is a kiváló nyári zenéket, a friss infókat, a flórákat, valamint a Mártákat pedig innen is puszíjuk, ma ők ünnepelnek. Kezdünk elsőként Damien Daviddal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: A mai pénzügyi percekben pedig az életbiztosításokkal foglalkozunk. Velem szemben a stúdióban Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: Sokan csak akkor gondolnak a biztosításra, amikor már megtörtént a baj. Ugyanakkor a biztosítások igénybevételének a célja a megelőzés és az anyagi biztonság megteremtése váratlan helyzetekben. Érdemes egy családi életciklust figyelembe venni, különösen a jelentős változások állnak be az életünkben. Például gyermeket vállalunk, 15-20 éves futamidőre lakáshitelt veszünk fel otthonteremtési céllel, munkahelyváltáson gondolkodunk, vagy éppen az életkorunk vagy egészségügyi állapotunk miatt úgy gondoljuk, hogy szükség lehet valamilyen védelemre. Egy jól megválasztott életbiztosítás egy esetleges tragédia bekövetkezésekor is biztosíthatja, hogy a család ne veszítse el a tetőt a feje felől, vagy egy ideiglenesen vagy véglegesen kieső bevétel ne okozzon anyagi bizonytalanságot a család talpra állásáig. A biztosítások káresemények esetén tudnak anyagi segítséget nyújtani, ha mégsem következnek be, akkor sem szabad felesleges kiadásként tekinteni rájuk, hiszen a káresemények kiszámíthatatlanok, bármikor megtörténhetnek.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Két táborra oszthatjuk szerintem az emberiséget, akik zokniban alszanak, vagy akik anélkül. Ja. Általában életmentő lehet, hogy zokniban alszunk. Általában jobban alszanak, tovább alszanak, akik így tesznek. Azért van, mert a zokni melegíti a lábat, tágítja az ereket, ezáltal hűti a testet, javítja a keringést, így az alvás minőséget is, és segíti az ellazulást, csökkenti az éjszakai ébredéseket, és mélyebb alvást biztosít. Azért arra kíváncsi lennék, hogy a hallgatóink körében ez hogyan oszlik meg. Meg eleve az alvásnak is mindenkinél van egy fajta protokoll, kispárnával, nagypárnával, betakarózva, kitakarózva, félig nyitva ablak, redőn ráhozva. Így van. Igen.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Iva Max és a Million Dollar Baby a Sunshine délutánban. Jönnek a program lehetőségek egyenesen kis Katától, így elővehetjük a naptárunkat és jegyzetelhetünk. Szia!
2: Szia, Roli! Te is meglesnéd, hogy mit csinálnak a zsiráfok és a vízilovak, miután a látogatók hazamentek Debrecenben? Július 31-én és augusztus 14-én 18:30-kor indul majd a debreceni állatkert kulisszatitkokkal teli esti sétája. Lesd be a nagy ragadozók éjszakai életébe, és zárd a kalandot a hangulatos szamború teraszon. Készen állsz arra, hogy a hétvégén úgy néz ki, mint egy megbokrosodott vízfesték paletta? Augusztus 7-én Nyíregyházán, a Continental Arénában érkezik a 7. Color Fest. Itt a tökéletes alkalom, hogy egyszerre dobjátok a magasba a színes porokat, miközben a legütősebb ütemek szólnak a háttérben. Ne a legújabb fehér ruhádban gyere! Fesd át velünk a nyarat! Jó szórakozást a programokhoz!
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programajánló.
4: It's so lovely when it's sunny.

Turn the lights off a sunshine délutánban, nálunk csak jó zene szól, és mindjárt 6 óra. Nagyon szépen megköszönöm a mai figyelmet, mi holnap majd 2 órát követően folytatjuk. Viszont ne feledjétek, hogy a holnapi naptól egészen kedd éjfélig hőségriadó lesz érvényben az ország egész területén, így Szabolcs-Szatmárban, valamint Hajdúbiharban is, így érdemes erre majd figyelni. A tartós hőség pedig ugye megterheli a szervezetünket, figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre minden egyes másodpercben. Holnaptól pedig a maximumok ilyen 38-39 fok körül alakulnak majd. Klassz estét kívánok, Kondor Roland elép.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sör, prosecco, pezgő, fröccs, sok-sok buborék. Június 31-től augusztus 2-ig, pinteken, szombaton és vasárnap, 15. Sóstó Serfest és buboréknapok, Nyíregyháza Sóstó, a Hungest Hotel Sóstó mögötti sétányon és a Sóstó Gardenben, a buborékos italok mellett, barbecue, street food és három nap

0: Szerves, Sóstóserfeszt és Buboréknapok. Egy kort nyár, egy falat élmény. Részletek a Facebook eseményben.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van, a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 250 000 kérik az augusztus 20-ai tűzijáték eltörlését. Megszűnhet a kancellári rendszer a szakképzésben. Fellépne a kormány a közéleti részvételt akadályozó perek ellen. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több mint 262 000 írták alá azt a petíciót, amely az augusztus 20-ai tűzijáték eltörlését kéri. Az AHAN kezdeményezését pénteken adták át az élő környezetért felelős minisztériumnak, ahol a héten Gajdos László miniszter elé kerülhet az ügy. A szervezet szerint az állam alapítás ünnepét tűzijáték helyett olcsóbb és környezetkímélőbb látványelemekkel, például drónsóval vagy fényfestéssel is meg lehetne tartani. Az aláírásgyűjtés tovább folytatódik, és a kezdeményezés jelenleg az AHANG történetének legtöbb támogatót összegyűjtő online petíciója. A szervezet célja, hogy társadalmi vitát indítson az ünnepi látványelemek jövőjéről. Átírná a szakképzési törvényt a kormány, ha javaslatot már benyújtották az országgyűlésnek. A módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy megszűnne a szakképzési centrumokban működő kancellári rendszer, vagyis a kettős vezetésen alapuló irányítási modell. A tárca szerint ezzel egyszerűbb, kevésbé hierarchikus rendszer jöhet létre, amely gyorsabb döntéshozatalt és közvetlenebb kommunikációt eredményezhet. A tervek szerint 2027. január 1-től a főigazgató venné át a kancellár feladatait, szakmai munkáját pedig főigazgató helyettes segíteni. A javaslat az oktatói testület szerepét is erősíteni az igazgatói pályázatok szakmai értékelésében. A PDS üdvözölte a felülvizsgálatot, de szerintük a módosítás több rendszer szintű problémára nem ad választ. Társadalmi egyeztetés kezdődött arról a törvénytervezetről, amellyel a kormány hatékonyabban lépne fel a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek ellen. Az igazságügyi minisztérium javaslata uniós irányelvet ültetne át a magyar jogba, és nagyobb védelmet adna azokkal a bírósági eljárásokkal szemben, amelyek célja nem egy jog tényleges érvényesítése, hanem újságírók, civil szervezetek vagy kritikusok megfélemlítése, ellehetetlenítése. A tervezet szerint az ilyen ügyeket korai szakaszban is ki lehetne szűrni. A csomag emellett megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, mert a minisztérium szerint az aránytalan kockázatot jelenthet az eljárások zavartalanságára és az adatvédelemre. Elfogadta a parlament az Országos Közlekedés Szervezői és az Országos Gördülő Állománykezelő Társaság létrehozásáról szóló törvénymódosítást. A javaslatot 137 igen és 46 nem szavazattal héttartózkodás mellett támogatták a képviselők. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az új szervezet a BKK-hoz hasonló modellben működhet majd országos szinten. Feladata a közösségi közlekedés megszervezése, a szolgáltatások megrendelése és ellenőrzése, valamint a menetrendek és tarifák kialakítása lehet. A döntés azért is fontos, mert 2033-tól az Európai Unióban megszűnnek a vasúti monopóliumok. Emellett külön állami cég kezelheti majd az új HÍV szerelvényeket és intercity motorvonatokat, amelyeket az állam azonos feltételekkel biztosíthat a szolgáltatóknak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza középárfolyama az előző napok erős gyengülését követően erősödő tendenciát mutatott. Akár csak az euró és az amerikai dollár is, míg a svájci frank tovább gyengült a forinttal szemben. Így az angol fontot 421, az eurót 360, a svájci frankot 386, az amerikai dollárt 316 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Jól szerepeltek a nyíregyházi atléták a magyar bajnokságon, ígyen is érmet szereztek, Szikszai Róbert és Helebrand Máté pedig bajnok lett. Utóbbi utazik az Európa bajnokságra, és ahol szeretne az élmezőnyben végezni. A nyíregyházi gyalogló eddig 4 olimpián képviselte Nyíregyházát, és szeretne ott lenni Los Angelesben is. A szabályok viszont ismét változnak, ott már csak félmaratoni táv lesz. Az Európa bajnokságon az élmezőnyben szeretne végezni a sportcentrum atlétája, az EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik Birminghamben. Németh Zalán személyében fiatal támadót igazolt a Deac Jégkorong csapata. A 21 éves játékos Székesfehérváron született, és eddigi pályafutása során mindig is ott játszott. A 2022-23-as szezonban a FEHA 19 játékosaként mindössze 17 évesen mutatkozott be az Erste Ligában, 15 mérkőzésen lépett jégre és gólpasszt adott. A következő idényben már 43 találkozón 5 gól és 7 assziszt volt a mérlege. Legutóbb 33 eltalálkozón 6 gól mellett 18 gólpasszt jegyzett. A fiatal hokis nem csak a sport miatt választotta a Deacot, jelentkezett a Debreceni Egyetem Agrár és Üzleti Digitalizáció alapképzési szakára. A cseh bajnokságban nemzetközi mezőnyben szerepelt ismét a nyíregyházi gokartos Nagy Levente az ausztriai Speedwordon, ahol motorgondok nehezítették a versenyzését, de így is sikerült megszerezni az összetett negyedik helyet. A következő versenye az RNC Hungary magyar bajnokság bruki futama lesz. 50. bajnoki mérkőzését játszotta a Kisvárda színeiben Popovics Ilja. A 20 éves kapus 2024. november 25-én az NB2-ben a Honvéd elleni NB2-es meccsen debütált a Kisvárda felnőtt csapatának színeiben, most pedig ugyancsak a kispestiek elleni hazai 1-1-es bajnokin ért el a mérföldkőhöz. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Hamarosan itt a Pallagfi pollen szezon térségünkben is. A hét második felében érkező hőhullámmal együtt várhatóan beindul a Pallagfi pollen szezon. Mindemellett a magasban már kezdetét vette a melegedés, így felerősödhetnek a melegfrontra érzékenyek panaszai. A maximumok 29-35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000, startolunk a hosszal, itt van tőlük a Midnight.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene.

Python és Norma J. Martin. Ez volt tőlük az Out My Head, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Egészen este 8 óraig javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Kata az édesanyjának szeretné rajtam keresztül nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánni. Gabi a párjának üzeni, hogy hiányzol minden percben, várom, hogy újra átölelhesselek. Krisztián pedig a testvérének üzeni, hogy sok sikert a holnapi meccshez. Tudom, hogy nyerni fogtok. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Rihanna, aki nem a zenei karrieréből szedte össze valójában a milliárdjait, hanem a saját kozmetikai termékéből, ami bárkinek jó a világon. Tehát már mint olyan szempontra gondolok itt, hogy bárkinek jó, hogy nem különbözteti meg a fiatalokat vagy az idősebbeket, hanem bárki maximálisan tudja használni. 2012-ig utazunk most vissza vele. Itt van Rihanna és a Where Have You Been?

és ez volt a Be Mine az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható napközben, viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Stadion utca egy része Zsák utca, itt ugye a munkagépek dolgoznak, és az autósokat pedig arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak le. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban van egy lezárásunk, méghozzá a Budai Nagy Antal utcán. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint erősebb a forgalom a Gizella utcán. Ha pedig van közlekedési infótok, akkor az jöhet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön Betty a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Real. Ez lesz

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Heroin téglákkal bukott egy buszon utazó férfi a határon. Megszavazták a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozását. Bús Balást is meggyanúsították az óbudai korrupciós ügyben. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Vádat emeltek egy macedón férfi ellen, aki a vád szerint testére erősített heroin téglákkal lépett be Magyarországra. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közlése alapján a férfi januárban egy Koszovóból Ausztriába tartó menetrend szerinti busz utasaként érkezett az országba. A derekára 4 téglatest alakú csomagot erősített, amelyeket a ruhája alá rejtett. A csomagokban összesen 1,2 kg heroint is tartalmazó anyagot találtak. A férfi Ausztria felé utazott volna tovább, de a magyar hatóságok elfogták. Az ügyészség jelentős mennyiségű kábítószerrel követett kábítószerkereskedelemmel vádolja, és fegyházbüntetést, valamint kiutasítást indítványozott vele szemben. Elfogadta a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot. A javaslatot 143 igen és 47 nem szavazattal támogatták a képviselők. A hivatal létrehozását azzal indokolták, hogy a korábbi közvagyonvesztések feltárása és az átlátható állami működés megteremtése nélkül nem állítható helyre a közbizalom. Az új szervezet széles jogköröket kaphat, kockázat elemzést végezhet, betekinthet bizonyos nyilvántartásokba és hivatalos iratokba, valamint kezdeményezhet közvagyonvédelmi vagy büntető eljárást is. A hivatal a tervek szerint a kormánytól függetlenül működik majd, és beszámolási kötelezettsége az országgyűlés felé lesz. Bús Balázs is gyanúsított lett az óbudai korrupciós ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A korábbi óbudai polgármestert vezető beosztású hivatalos személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Az ügyészség szerint 2008-tól olyan korrupciós rendszer működhetett Óbuda Békás megyer önkormányzatánál, amelyben önkormányzati megbízásokért vagy meglévő szerződések fenntartásáért gazdasági szereplők fizethet te korrupciós pénzeket. A gyanú szerint Bús Balázs 2011 és 2020 között legalább 150 millió forintot kapott ezekből az összegekből. A volt polgármester nem tett vallomást és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Indulhatnak a vidékfejlesztés és bérlakás programok, miután Magyar Péter miniszterelnök szerint 6000 milliárd forintos uniós forrás érkezett Magyarországra az elfogadott korrupcióellenes intézkedéseknek köszönhetően. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, a Tisza kormány néhány hét alatt letárgyalta azokat a feltételeket, amelyeket álláspontja szerint az előző kabinet 3 év alatt sem tudott teljesíteni. Magyar Péter szerint a források egészségügyi, oktatási, gazdaságfejlesztés és lakhatási célokat is szolgálhatnak. A miniszterelnök egyúttal bírálta a Fideszt, mert szerinte a párt az alkotmánybírósághoz fordulva próbálja megakadályozni a pénzek lehívását.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Csütörtökön is folytatódik a napos száraz, meleg idő, igazi kánikulában lesz részünk, többfelé lesz élénk, időnként erős a déli eszél. Térségünkben a hajnali órákban 12-21 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Közi Betty a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na megfolytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620-316-3000, startolunk Ray-el, itt van tőle a Where is my husband?
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sony Fodera, és ez volt tőle a Think About Us az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Balázs üzenetével nyitom a második óránkat, aki a párjának Nikinek üzeni, hogy te vagy a legjobb dolog, ami valaha történt velem. Nagyon szeretlek, Peti, az anyukája szeretné rajtam keresztül felköszönteni, és üzeni neki, hogy nagyon szeretlek, Viki pedig Dávidnak üzeni, hogy bocsáss meg nekem, hiányzik a mosolyod. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jöhetnek a kedvencek. Jön az a kollaboráció, amiről szerintem a világon soha senki nem gondolta, hogy létre fog jönni. És mégis, és mekkora durranás lett belőle, Marshmello, Pink és Sting 3-asa érkezik. Ez a Dreaming, a két órás élő esti kíván.

0: az Ári Mafia. És ez volt tőlük a bónuszjáték az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket összegyúrtuk egy csukorba, úgyhogy én át is adom a terepet Katának, hiszen ír a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Te is meglesnéd, hogy mit csinálnak a zsiráfok és a vízilovak, miután a látogatók hazamentek Debrecenben? Július 31-én és augusztus 14-én 18:30-kor indul majd a debreceni állatkert kulisszatitkokkal teli esti sétája. Lesz be a nagy ragadozók éjszakai életébe, és zárd a kalandot a hangulatos Szamburu teraszon. Készen állsz arra, hogy a hétvégén úgy néz ki, mint egy megbukrosodott vízfesték paletta? Augusztus 7-én Nyíregyházán, a Continental Arénában érkezik a 7. Color Fest. Itt a tökéletes alkalom, hogy egyszerre dobjátok a magasba a színes porokat, miközben a legütősebb ütemek szólnak a háttérben. Ne a legújabb fehér ruhádban gyere! Fesd át velünk a nyarat!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis be a üzeni a szerelmének, hogy minden nap hálás vagyok, hogy megismertelek. Nagyon szeretlek. Zoli Krisztinek üzeni, hogy nagyon hiányzol, várom, hogy újra találkozzunk. Misi pedig a nagymamájának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog 80. születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy ennek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Harry Styles, ez pedig az American Girls, a 2 órás élő esti kívánság.

0: Felix Jen, méghozzá Jasmine Thompsonnak kiegészülve, ez volt az Ain't Nobody az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Nikki üzeni a barátnőjének, hogy köszönöm, hogy mindig számíthatok rád, te vagy a legjobb barátnőm. Tamás a kislányának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog 5. születésnapot kívánni, Feri pedig a szerelmének üzeni, hogy bárhol is vagy, mindig a szívemben élsz, várlak haza. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van a 2025-ös X-Faktor győztes már a folytatásban. Ő nem más, mint Belano. Ez pedig a nagy sikerű Starboy, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Maroon 5, méghozzá Wiz Khalifával kiegészülve, és ez volt tőlük a Payphone az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz csütörtökön a tikkasztó hőségben szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk. A reggeli órákban egyébként 11 és 15 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 35 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor ezennel mára becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Lasz Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Két táborra oszthatjuk szerintem az emberiséget, akik zokniban alszanak, vagy akik anélkül. Általában életmentő lehet, hogy zokniban alszunk. Általában jobban alszanak, tovább alszanak, akik így tesznek. Azért van, mert a zokni melegíti a lábat, tágítja az ereket, ezáltal hűti a testet, javítja a keringést, így az alvás minőséget is, és segíti az ellazulást, csökkenti az éjszakai ébredéseket, és mélyebb alvást biztosít.
3: Képzeld el, volt egy ismerősöm, katona volt, és azt hiszem Bátorligeten volt ilyen határőr alakulatnál, és ott voltak lovasok is még abban az időben, nem tudom most vannak-e, tehát akik ott a határ mellett lóháton vizsgálták, hogy nem történt-e hatásértés. Uh-huh. Na most volt olyan közöttük az egyik, aki nem volt hajlandó zuhanyozni, hanem ő úgy, ahogy van, úgy akart lefeküdni, aludni, gyakorlóban mindenbe együtt, mert megérkezett késő este, hát voltak még vagy 20-an ott a katonaságnál, abban a szobában, úgy, ahogy van ruhástól behajították a zuhanyzóba, és ráengedték a hideg vizet, mondták, hogy tanuld meg, szóval egy lószagod van. Tehát egy egész nap ugye egy izzadó lónak a hátán ülsz, vagy hát egy olyan lónak, hát egész nap ugye átveszi azt a szagot. Istálóba dolgoztál utána, mert lenyergesz, felnyergesz, ezt csinálsz, azt csinálsz. 2 vagy 3, meg le se öltözön, semmi, sem zuhanyzás, semmit nem bírták elviselni.
2: A jön ott lóháton, és kérdezik egymástól a többiek, hogy te az ki, látod az arcát? Nem látom a legyektől.
3: Igen. Na, azt meséltem neked azt a szürreális képet, egyszer elmentem meglátogatni. És hát egy nagy vaskapu volt.
2: Mit tényleg jó oszpály?
3: Mint azt tudod a katonaságnál egyébként, és nem látsz be. És akkor ott áll egy őr, mondtam, jó napot kívánok, megérkeztem, XY-t keresem, hogy nem tudom, lehet-e vele találkozni, eljöttem ide a világ
2: végére. Ki az anyád a Demizsonnal?
3: És mondta, hogy egy pillanat, megnézem, hogy bent van-e, és hogy esetleg most a körletbe be lehet-e lépni, és lehet-e vele találkozni. Bement, mondja, hogy oké, persze, természetes, tudnak fogadni, hogy akkor mehetek. Kinyitották az ajtót, és a következő kép tárul elém, felbakolva egy disznó, amit éppen akkor perzseltek, klotgatyában nyáron 30 fokban ott áll körülötte, vagy 3-4 határőr, katona, stb. Már csak a fogópálinka hiányzott. Esküszönök, és mondom, így ránéztem, mondom, hát valahogy másképpen volt a hadseregről, meg a katonaságról. Tehát ott éppen aznap egy disznóvágást tartottak, és mondták, hogy nagyon kis családias itt a légkör.
2: Igen, de volt egy másik társaság, akik egy másfajta szolgálatban voltak ott a sarokba beosztva, ők ott az árnyékban nézték telefonról 6-an a trónok harcát.
3: Nem volt még telefon. Ja, hát ez volt, ezért valamivel le kellett őket hát kötni, úgyhogy nekem ott egy kicsit ugye elbizonytalanodtam, hogy biztos, hogy jó kezekben van a hazavédelme. Tehát lehet, hogy az ellenséget nem tudják majd legyőzni, de hogy fel tudnak bontani egy disznót, az tuti.
2: Igen, viszont tényleg amúgy van előnye annak, hogy bejött a technológia az életünkbe, és ott van mindig a zsebünkben a telefon, mert hogyha unalmas perceink vannak, akkor nem az van, mint régen, hogy agyon szexeljük magunkat, meg halálra isszuk magunkat, mert hogy ugye valamivel üssük el az időt, hát ugye a téli estéken ezzel a kettővel tudták leginkább a régiek
3: elütni. Ezért van olyan sok szeptemberi gyerek.
2: És alkoholista. Na jó, szóval visszatérve a zoknira, azért arra kíváncsi lennék, hogy a hallgatóink körében ez hogyan oszlik meg, eleve az alvásnak is mindenkinél van egy fajta protokoll, kispárnával, nagypárnával, betakarózva, kitakarózva, félig nyitva ablak, redőn ráhúzva. Így van.
3: Pizsamába anélkül, alsógatyába anélkül, nézd meg az összes bűnözőt. Bármikor megnézel egy felvételt, hogy letartóztattak valakit, ilyen rendőrségi razzia, stb. Mindegyik kisgatyában van. Úgy van előállítva. Tényleg. Nem?
2: Tényleg.
3: Tehát, hogy úgy tűnik ez a...
2: És fél pucéran. Igen. Én még nem láttam pólóban bűnözőt, akire rányítottak.
3: Fekszik a földön, hátra tett kézzel. Én elég hülyén néznék ki ilyen előállításnál. Szerintem előbb rámadnának egy gatyát, mert én meg lassan nagyon hordok.
2: Ja, hogy te teljesen pucéran alszol?
3: Úgy szoktam. Hát nyilván, mert nagyon meleg is van, meg egyszerűen...
2: Amúgy állítólag egészséges, de szokni legyen rajtad.
3: Na, az aztán végképp ilyen néz neki.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Egy Egyre több illegális, hamisított elektromos cigaretta jelenik meg Európában. Leállás lesz a KNTH-ban, több online szolgáltatásában. Átvilágítják a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami cégeket. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Egyre nagyobb gondot okoznak Európában az illegális és hamisított elektromos cigaretták. A portfólió beszámolója szerint az európai piac jelentős részét már szabályozatlan termékek uralják. Ezek nagy része Kínából érkezik, miközben ott az ízesítettek használata tiltott. A hatóságok szerint az ilyen termékek gyakran nem rendelkeznek megfelelő dokumentációval, eredetük nehezen követhető, összetételük pedig sok esetben nem ellenőrizhető. Az Európai Unió csalás elleni hivatala nemzetközi akcióban lépett fel az illegális kereskedelem ellen, amelyben több millió terméket és nagy mennyiségű folyadékot foglaltak le. Magyarországon ízesített elektronikus cigaretta sem dohányboltban, sem online nem árusítható. Tervezett karbantartás miatt több online szolgáltatásban is átmeneti leállásra vagy lassulásra figyelmezteti ügyfeleit a KNTH Bank. A tájékoztatás szerint augusztus 6-án csütörtökön este 10 órától augusztus 7-én pénteken hajnali 2 óráig lehet fennakadás. Az érintett időszakban a KNTH, e-bank, a mobilbank, az e-portfólió, az e-posta és az elektroszolgáltatásai is akadozhatnak, emellett a bank weboldalán és aloldalán is előfordulhat átmeneti szünetelés. A karbantartás a pénzügyi befektetése és kiegészítő szolgáltatásokat is érintheti. A bank azt javasolja, hogy aki teheti a fontosabb online banki ügyeket, a leállás előtt intézz el. Egyenként világítják át a gazdasági és energetikai minisztérium alá tartozó állami vállalatokat. Kapitány István miniszter bejelentése szerint az Exim Bank után az összes többi érintett cégnél is alapos vizsgálat indul. A tárcavezető közölte, a heti értekezleten döntöttek arról, hogy áttekintik a vállalatok korábbi szerződéseit és döntéseit, a feltárt szabálytalanságokat pedig átadják az illetékes hatóságoknak. Kapitány István hozzátette, a minisztérium emellett tovább dolgozik az uniós források hazahozatalán, valamint a szakmai szervezetekkel folytatott egyeztetések javaslatait is beépítik a készülő döntésekbe. A cél a tárca szerint az átláthatóbb és felelősebb állami vállalati működés. Oroszország az év végig meghosszabbítja a benzin export tilalmát, ami a nemzetközi üzemanyag piacra is hatással lehet. A döntés mellett hazai tényezők is alakítják az árakat. Magyarországon hétfőn egyeztet a kormány az iparági szereplőkkel az üzemanyag ellátás helyzetéről. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali import beengedést és áremelést sürget a növekvő nagykereskedelmi árak miatt. A kormány az egyeztetések előtt jelezte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a piacot, és ha szükséges, beavatkozik az árak drasztikus elszállásának megakadályozása érdekében. A következő napokban így az ellátásbiztonság és az árak alakulása is kiemelt figyelmet kaphat.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: A hét további felében térségünkben a kánikulai lesz a főszerep, csapadék nem várható, a déli szél mérsékelt lesz, a csúcshőmérséklet 34-39 fok között alakul a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Ha mit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: I'm pissed.
1: Sunshine FM.
2: Hétköznap este. Csak veled. Ez a Sun Night.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: My name is Benson Boone.
3: Mr.

0: Sunshine FM.
1: A térség ritmusa.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de meg bosszulja magát, nekem az a cél.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: A most is.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.